Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.

0: Köszönjük.
1: A La Machón Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a La Machón. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Súlyemelés. Az ember alkatánál fogva képes arra, hogy tárgyakat különböző magasságra, akár a feje fölé is emeljen. Az emelés az egyik legősibb tevékenységei közé tartozik. Az e fajta fizikai erő kifejtése főleg a természettel való küzdelem, a környezet kialakítása, a létfenntartás miatt kényszerült, miáltal az emberre erős fizikum, fejlett izomzat volt jellemző.
3: Ez a La Machón hangja.
4: A La Machón Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A La Machón Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a La Machón.
5: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Donghak lázadás. Az egész tartományt fellázító és a tartományi székhelyt is elfoglaló mozgalom követői most már mást is követeltek. Igazságos adózást, a japán rizsexport beszüntetését, a Yangban elnyomás megszüntetését, a rabszolgaregiszterek elégetését, a föld igazságos újraosztását, a társadalmi kasztok eltörlését.
6: La Machón Rádió.
3: Török pizza online rádió.
7: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
8: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

Kérdezünk csokróban, igen csokróban. Fumorták kombot, megérkezünk nem beszélgetünk, csak szóltam. Mondták keresd, no, ne nevettes, mondd hol van. Megérkezünk mi, nem kérdezünk csokróban, igen csokróban. Fumorták kombot, trajzifas tekerek Marokkóból, mint Hakim Ziyech. Öntjük a likőrt, rohan az idő, ha kesies. Konvojban nyomolunk, itt non-stopban, míg te megbricesz. Te gecis biztek, gyűjtöm a cash-t.

Rambo, megjövök zúgó hó. Telet csinálok a nyárból, ilyen COE kapó. Tetreket tömeg hányok, tudom, hogy jó ton haladok, mert nincs előttem lábnyom. Ha! Velünk bosszakodsz, akkor rábasztál. Köcsögöm leszem.

0: Idő, aztán lett belőle négy pep. Vötöm basszák meg a kéket. Sohasem lesz köztünk béke. Vötöm basszák meg a kéket. Csókolom a pipi béket. Gyűlik a brigád. Mehet a kickdown. Kurvák meg instán, látod a kornok. Na megfaszt is már. Reel egyre ritkább. Egyre több itt a hitvány. Szememet nyitnám, azt mondom visszát. Nem látok tisztán.
1: Írod a tombrod a black, amit is hívtuk, az nem box crack. Vagy cég

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió. Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot kell nyikorgós ajtó.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szabad szállás. 1746-ban kolera pusztított a községben, 1796-ban pedig nagy tűzvész volt, majd 1838-ban az árvíz öntötte el.
2: Lamacsony Rádió.
0: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
3: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na mi van még? Lamacsú rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pénzverés. Könyök emelkűs pénzverőgép. 1811-től az 1930-as évekig használták. Nagy hatékonysággal, kevés kézi munkával, precíz veretek készítésére volt alkalmas. Különböző változatai elterjedtek az egész világon.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
0: Na mi van még?
4: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
5: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a String Theory és X arkádok alatt. És X. Szia, Lóri!
1: Sziasztok!
0: Szia, Ricsi!
2: Sziasztok!
0: Szia, Jani!
3: Jó napot kívánok minden kedves fonáknak!
0: És már előre mész, és érzed a kérdéseket, nagyon adom. Én Peti vagyok, és ez a Lamadjú Rádió Tenisz magazinja. És érdekes módon, ezt lehetne kvíz is, nem tudom, ki tudja, ki nem tudja, de azt hiszem, hogy nem tudom, hogy volt-e coming out az arkádok alattban, hogy ti tenisz geek-ek is vagytok, és nem csak gamerek. Volt ilyen?
2: Hát beszéltünk már a teniszjátékokról így érintőlegesen, de hivatalos coming out nem történt ezzel kapcsolatban, de nem tudom igazából, mennyire vagyunk tenisz geek-ek, inkább szerintem csak ilyen, nem tudom, megfigyelők? Talán félszemmel?
0: Vagy... Jó, figyelj, ez könnyen el tudjuk dönteni. Tudjátok, mi az a lob?
2: Persze.
0: Jó, akkor teniszgeekek vagytok. Ez olyan, mint a dalmat a Gergő Showba, hogy 10-nél több lemezed van?
3: Aha.
0: Igen, akkor kollektor vagy. Szóval ez az, ugye? Vagy te hogy csekkolnád nagyon gyorsan, ha 2 másodperced van, hogy valaki teniszgeeke vagy sem?
1: Így maradjunk a lobnál, jó volt.
0: Lob, jó. Oké, okay, szóval tehát csinálunk egy gyors, hát nem IQ-teszt, hanem mondjuk egy ilyen, hogy szokták, az ilyen, nem is tudom, ilyen ciki, ilyen nyugati típusú meetingekben, azt hiszem ilyen warm-up, vagy ilyesmi, és akkor csinálnak egy ilyen
3: bemelegít.
0: Reggel 9-kor így táncolnak a konferenciateremben, meg ilyen
3: jó.
0: Nagyon ilyen...
2: Lazapéntek.
0: Lazapéntek,
2: ilyesmi. Farmerpéntek.
0: Na figyelj, fel vagytok készülve?
3: Hát, igen.
2: Állandóan.
0: Oké. Okay. Akkor tetszőleges sorrendben válaszolhatjátok meg, és belátásotok szerint. Szóval, salak vagy fű?
3: A teniszhez köthetően abszolút a fű.
2: Abszolút a salak. Minden tekintetben.
1: Egy rövid magyarázatot kérhetnék, egy rövid indoklást.
0: Hát nem volt benne, szerinted? A Jani...
3: Nem, viccen kívül, szerintem nagyon fura, vagy hogy így, nem tudom, számomra fura, hogy nem a füves pályából van legtöbb, annak ellenére is, hogy nagyon drága, meg nagyon érzékeny, rohadt jó, hogy ilyen gyorsan szállnak a dolgok.
2: Mármint a fűhön?
3: Aha.
2: Hát nem tudom. Igazából én úgy tudom, hogy a salak inkább tehát Európában leginkább az a legelterjedtebb. Tehát ugye nem is tudom. Tehát nekem nagyon fura volt, amikor először nem salakon játszottam, nem voltam koszos. És hallottam egy ilyet, hogy valamelyik edző srác, nem tudom, külön órákat adott egy, nem tudom, egy ilyen tehetősebb faszinak valahonnan Budáról, és akkor a faszi odament a pályára, és így meglátta a salak, és így kifordult, hogy hát koszos lesz a cucca, hogy biztos nem kezd el ezen teniszezni, mert hogy amúgy nem tudom, hogy...
0: Micsoda sztereotípiák.
2: De tényleg.
0: És akkor ebből az következik, ha jól értem, hogy te indoklásod az, hogy te szeretsz koszos lenni.
2: Abszolút szeretek teniszbe koszos lenni.
0: Fair enough.
2: Mert hogyha nem vagyok koszos a teniszbe, akkor az csak golf volt.
0: Opa. Fú, akkor csinál, ástunk is egy árkot, nagyon-nagyon adom.
2: Hát ez kemény pálya.
3: Ja,
2: US
3: igen.
2: Open.
3: Opa, ez nagyon jó.
0: Janikám, hozod azért az izét, nem tudom, az inherens mélységet. Szóval igen, hogy a mindenkinek, aki pingpongban utazik, annak akkor adtunk egy izét, egy nem tudom, piaci részt, hogy salakos pingpong pálya.
2: Azta.
0: Ugye?
3: Igen.
2: Abszolút.
0: Jó, szóval megyünk tovább, ne ragudjatok. Konformista kérdés, de vegyétek szimbolikusan. Federer vagy Nadal?
3: Számomra Federer.
2: Federer egyértelműen.
0: Beszállhatsz, Ló. Látom, mint a benned lenne valami.
1: Nem, úristen, mi történt? Jó, rövid indoklás.
2: Az én szememben ő az, nem tudom, hogyha mostani teniszt nézem, akkor szememben ő az egyetlen, aki a klasszikusabb vonalat viszi. Tehát igazából én azt látom, hogy a mostani teniszben, mint hogyha az iskolák eltűnőben lennének, tehát én nem vagyok az értő, én csak így félszemmel látom ezt, és igazából most rámegy minden gyakorlatilag, amit Nadal is képviselt, az erőteniszre, és Federer pedig abszolút hozta a tenisznek a, nem tudom, az ilyen, ilyen szép jellegét, ami, ami nélkül szerintem valószínűleg nem is tenisz a tenisz, hanem csak egy ilyen erős sporttá válik, és igazából én ezt a folyamatot látom, és Nadal ebbe nyilván kurva jó volt, de hogy szerintem amit most látunk, mai napig az ő iskoláját látjuk, és minden más, mint hogyha eltűnőben lenne, úgyhogy minden tiszteletem, meg nem tudom, jó, jó sportember volt Nadal, meg minden, de, de Federer az, aki a stílót hozzáadta, vagy tartotta, bocsánat.
0: Egyébként nincs már az első két kérdés válaszai között egy ilyen lájtos ellentmondás. Nem éreztek a tenisz...
1: Federer a fő és a Federer az jó.
0: Ja, bocs, rád nézel, Kricsi.
2: Igen.
0: Nem látsz ellentmondást a...
3: Salak és Federer?
0: Hát igen.
3: Hogy mert... a piszkosnak lenni, ja, és elegáns hát
2: Federer
3: játék.
2: Federernek nem kell piszkosnak lenni. Igen. Elég, ha én az vagyok. Tehát Federer nyugodtan lehet tiszta.
0: Köszönöm, oké. Okay.
2: Tehát ő egy svájci szem... pali. Tehát ő svájci. Tehát, hogy ne...
1: Szuperprogresszív, de ebben a konzervatóban. A tenisz...
0: Jó, de szerintem...
1: Ebben inkább egy ilyen WASP 60-as amerikai karakterét hozzák, de semmi gond.
0: De hogy ezt adom, így kell kijönni egy izéből, a sarokból, kimozogni, hogy... Uh-huh. Hogy
1: kilöbbölni.
0: Kilöbbölődni, hogy én leszek helyette koszos. Tehát,
2: így van.
0: Szóval ez az OG, igen, igen. Én vagyok a tenisz Jézusa, vagy valami ilyesmi. Elviszem a koszos munkát.
2: Neked hát az egykezes fonák, ez nagyon fontos.
3: Igen, igen.
2: Igazából, ha csak egyet mondtam volna, az is elég lett volna. Hmm.
3: Én konkrétan ennyit akartam mondani.
2: Nagyon igazad lett volna.
3: Neked nagyon igazad volt.
0: Azért tegyük föl, igen, valamiért azt olvasd, hogy Feró vagy fonák. Tenyó vagy fonák? Ez a következő kérdés.
3: Hát most az olyan, hogy én, amikor 2-3 alkalom, jó, annál több volt, sarkítok, de hogy, tehát hogy nem vagyok egy állandóan, vagy akár rendszeresen inkább egyszer régebben teniszezni próbáló ember, aki nézegeti is a teniszt, meg követi a dolgokat, meg teniszes mondjuk videójátékokkal játszik, vagy megnéz egy teniszes filmet, de hogy így én fonákot nem, hogy egy kézzel, vagy két kézzel, de hogy így még nem tudom, sehogy se nagyon tudtam jól ütni. Szóval nyilván, hogyha így az van, hogy figyelj, ott vagy a salakon, legyél piszkos, és lehetőleg szerez 15 pontig juss el, így egy, nem tudom én, ötszettes valamiben, akkor tenyeressel fog próbálkozni. Mm. De hogy így játék szemszögéből én is úgy vagyok vele, hogy aki tud egy egykezes fonákot, az így olyan, mint aki mondjuk ilyen gördeszkában, vagy valami tud így switch is menni. Tehát, hogy így szerintem egészen szóval, hogy így annak van egy más dinamikája lesz, vagy más ilyen fizikai tempó, vagy dinamika alakul ki a két fél között. Az egész sokkal ilyen pongosabb.
2: Hát én így nem akarok szakmázni, mert nem

0: Nem a teniszpályán tartjuk, és akkor most mutathatnád. Most így
1: nem
0: mutasd
1: hiszem,
0: meg.
1: Jaj.
2: Itt, igen.
0: Én kis adogatás.
2: Átfogalmazom. Igen, könnyű ezt mondani.
0: Igen.
3: Persze. Lehet, hogy ez lesz a levélképe, vagy milyen képe az adásnak, majd egy szép vonák majd akkor.
0: Van rólad kép?
1: Nem, hát kb. Két év alatt tanultam meg rendesen a fonákot újra, úgyhogy nagyon oké vagyok vele, hogy egyetlen létezik, és meg tudom csinálni.
2: Egyébként én nem tudom, most lehet, hogy kicsit más felől fúj az, vagy hogy mondjam, így a hangulat szele, de én valahogy azt érzem, és valószínűleg lehet, hogy mindenki a magá saját ilyen nyomorából próbálja meg közelíteni, hogy hogy melyik a nem tudom, szuperiorabb, fontosabb, stb. De én valahogy azt érzem, és akár a profi teniszben is, mondjuk nem tudom, Gulbis, Kachanov, hogy a tenyó az egy nehezebb ütés. Én azt érzem. Én így gondolom. Tehát ott szerintem a szabadságfokok nagyobbak azért, mert ugye nagyobb a szög, tehát ugye a fonáknál van ez az ilyen beszorított szitu, tehát a átnyúlsz a teste, de nem tudsz annyit így elbaszni így a izébe, tehát kevesebb helyre tudod rakni az ütőt, úgymond. Szerintem ott a kényszerpálya nagyobb, még akkor is, ha egy kézzel ütöd, akkor több, kevesebb a kényszerpálya.
0: Igen.
2: De én nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy a tenyeres az amiatt, hogy annyi ott a helyed, hogy, és nem is tudod nagyon megtámogatni, most volt egy pár egykezes tenyó a profi teniszben, bocsánat, kétkezes tenyó a profi teniszben volt egy-kettő, de hogy azért mondjuk, hogy marginális.
3: És a nőknél az utóbbi évtizedekben?
2: Hát, ha évtizedek, akkor nem, akkor Santoro még belefér az utó.
3: Igen, aki mondjuk az első százban volt.
2: De hogy én emiatt azt, nem tudom, én így, ez csak egy ilyen vitaindító lenne, ha erről vitázni akarna valaki, hogy a tenyó az ez egy bonyolultabb ütés.
0: Én amúgy egyetértek veled, tehát könnyebb elkezdeni, nehezebb fejleszteni.
1: Tehát túl nagy a szabadság, kevés a keret?
3: Tehát, hogy az biztos, hogy sokkal könnyebb megtanulni tenyerest ütni. Tehát, hogy ahhoz, hogy belépj a tenisz világába, mivel egyszerűen maga a mozdulat egy olyan mozdulat, ami az egy olyan lendítő mozdulat, amit a máskor is csinálnak. Egy csomó mindenben csinálnak ilyen lendítő mozdulatokat. És a fonák ilyen értelemben teljesen más típusú mozgást igényel, hogy te is mondod, hogy befordulsz, de maga a kivitelezésnél ilyen szempontból, meg az, hogy ezt jól csináld, és ha megugrod azt a szintet, hogy megtanult fonákot ütni, akkor valóban a fonák egy könnyebb ütésé válik, pontosan emiatt meg kötött pályán mozog. Ez szerintem ilyen sportszakmailag ez teljesen bevett mondás. Annak ellenére, hogy nyilván a tenyeresből sokkal több mindent tudsz csinálni. Fakadóan, amit mondasz, mert hogy sok minden, sok fő formán tudsz hozzáállni.
1: Minden keményebb a hardcore zenekar, annál nagyobb a kör, igen.
2: Ezt a mi hallgatói nem ért.
1: Jaj, bocsánat. Okay.
2: Hardcore igen. Lehet, hogy van, mit tudom én, mire gondoltok, kedves hallgatók, ezt halljátok, hogy hardcore. Jó, tovább kell mennünk.
0: Írjátok meg a String Theory-nak.
1: Még annyi, hogy gondolkodtam azon, amit itt kifejtettetek, és nem tudom, talán van egy olyan nézőpontja is ennek az egésznek, hogy én amikor tanultam a fonákat, akkor nekem azt próbálták a fejembe verni, hogy elsősorban a védekezés és a defenzív játék a funkciója, hogyha odaérkezik a labda. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha annak jobban keretben lenne foglalva, hogy álljál hozzá a fonákhoz, míg a tenyeres az, amivel, hogyha nem fonákra jön, akkor gyakorlatilag mindent meg akarsz oldani. És valószínűleg ezért is nehéz, mert nem tudom, hirtelen túl sok opciód lesz, túl sok konfigurációt hajthatsz végre gyakorlatilag a fonákodon, a szögön, most nem tudom, hogy fogod meg, kalapásba találod el, vagy keletibe, vagy nem tudom, tehát hogy talán ez is lehet ezzel a probléma, talán.
3: Még ez egy ilyen régi módibb iskola, mert hogy az...
1: Lehet, abszolút az, lehet, ez így
3: az, hogy ma már a fonák a támadó jellege, azért az vitatotok.
1: Vagy bocsánat, lehet, hogy azért van ez, mert lehet, hogy nekem egykezes sem van, és akkor lehet, hogy akkor, nem tudom, aki tanított, akkor az...
3: De akkor viszont meg miért nem azt mondta, hogy inkább nyessél, mert ugye ez szokott lenni, hogy akkor nyessél. Tehát az egykezes fonák az egy nehéz ütés, nehéz támadó ütésként aztán is... és akkor ez tulajdonképpen ilyen esés formájában megy tovább.

0: Hát igen, meg ma megnézed. Egyébként ők is átállogattak, mondjuk egy Wawrinka, meg a, ugye izénél volt a Mörénél, hogy kimondottan leszarozták a tenyóját, és a izé sokkal ilyen szuperjobbnak számított a fonákja. Szóval én szerintem őrült, ha oda jött
1: Egyébként erre
0: neki.
1: van egy nem pontos statisztikám, de ezt konkrétan olvastam, hogy van az a kép, hogy ugye a Nadal nagyon sokszor kiállt tenyeresre, hogy szinte mindig tenyerest ütött, és hogy az inside out vagy inside in ütések lettek ebből a fonák helyett. És az a vicc egyébként, hogy tulajdonképpen van, tehát ez statisztikailag látszik, hogy nagyjából ott az Agassi környékén van valami óriási fordulat meg a csengéknél, tehát ott a 80-as években, amikor elkezd iszonyatosan dominánsá válni a inside in, nem is az inside out. De most ugye ellentmondok egy kicsit magamnak, mert
0: hogy akkor mégis átállt tenyóra mindenki.
1: Tehát és ez a mai napig így van, ha megnézed a Djokovicnak, akinek tényleg szerintem a legjobb fonákja van, iszonyos sok inside in, inside out ütést üt. Tehát egy Nadal ellen rendszeresen kiment, és akkor ütötte azokat.
0: Szerintem úgy csinálnak, mint hogyha megérné nekik sokszor az az érzésem. Például a Fonseca megint egy ilyen, hogy szerintem sokkal jobb a izéje, fonákja, azzal tud gyorsítani a tenyóval.
1: Mindig kimegy, ugye?
0: Igen, kimegy, mert úgy csinál, mintha jó lenne a tenyója.
1: Hát,
0: nem,
1: tudod,
0: azért gondolom, hogy ezt
2: szerintem
1: szögek. Tehát olyan szöget tudsz csinálni onnan, meg elrejteni ütéseket, na mindegy.
0: Egyébként nem tudom, mit gondoltok erről, beszéltem tök random egy profi edzővel, aki visz egy pályát, ahol mi mentünk így amatőr teniszezni. És akkor ő az egy ilyen vicces pofa, és tényleg utánpótlásban ilyen nagyba van, hogy kiket edz. És akkor azt mondta, hogy hát a bumbum, ő így mondta, mert nem valamilyen szláv földi. A bumbum az, tehát az mindenkinek megy, így valami, Misa, azt értettem volna ki a mondani valójában, hogy még a nőknek is.
2: Ez biztos nem így hangzott el.
0: Hát nem, de hogy az, hogy a...
2: Állítólag. A taxis haverom
3: úgy hallottam.
0: De hogy nem, egyébként ő azt mondta, hogy ez meg átmegy ilyen, nem tudom, ilyen nem rassz teória, hanem ilyen nagyon ilyen gender bioszba. De hogy azt mondta, hogy tényleg az erő, az alkar erő, az, ami, tehát az a spin, ami a férfi teniszbe bejön, azt nem tudja a nő rárakni, és az, hogy a tényleg az ilyen 100 km/h-s ilyen izék, alapütések, szóval azok mennek, csak ugye nincs benne a spin meg a szög, amihez a izé kell.
2: Ez a csukló
0: izé. És egyébként ezt a nők is meg tudják csinálni, ez nem, tehát tényleg nem úgy jött át, hogy nem tudom, intellektusba, játék intelligencia, ilyesmi, hanem tényleg egyszerűen a izom erő, tehát Newton, nem tudom, Newtonba, Newton értelemben. Szóval, és akkor igen, valószínűleg lehet, hogy tévén jobban néz ki egy, nem tudom, egy meggyorsított fonák, amin látod, hogy nincsen íve, de hogy nem mész vele annyira, mint mondjuk egy ilyen kifarolós tenyó, nagy spinnel, olyan szögbe, hogy oda kell menned, és akkor nem tudom.
2: Hát meg a tenyeressel erősebbet tudsz ütni, mint fonákkal.
0: Hoppá, beosztál egy új izét.
2: Te is mondtad, de hogy... Tehát, hogy...
1: Én ezt nem mondtam, hogy erősebbet tudsz ütni.
0: De valószínűleg egyébként az izé miatt valószínűleg igen.
2: Tehát abszolút. Hát ez szerintem csak olyan, hogy most itt így ennyire tudod hátrahúzni a karod, itt meg csak pont, amit mondtam, hogy keresztbe van.
0: Igen.
3: És ez igaz a kétkezes fonákra, meg az egykezesre is, hogy erősebb ehhez képest a tenyeres?
2: Én megsatszolnám most.
1: Szerintem egyébként valószínűleg ez, mert hogy biztos, hogy van erre számok, hogy a tenyeresből azért ütnek ilyen 150-160, most mondok valamit, ami azért elég magas, és a fonák az inkább ilyen 130 körül szokott lenni. Egyszer néztem egy ilyen összeállítást, mint az év legerősebb, és ott a fonák mondjuk a 10-ből 3 vagy 2 volt, csak az összes többi tenyeres.
0: Meg hát mondjuk nem fonákkal szerválnak, lehet,
2: hogy
0: nem.
2: Pont ezt akartam behozni, igen, hogy ez a erőtenisz, meg ez a Lendl-féle izé, hogy így az alapvonalról ütögetek, és nincs ez a klasszikusabb játék, hogy beszaladsz, visszaszaladsz, izé, hogy hogy én nekem ez tűnt fel mindig, hogy így lassan oda kerülünk, ez volt az én ilyen vicces kritikám így ez az ilyen Nadal-féle izé felé, hogy nem fonákot fognak ütni, hanem megtanulnak nagyon jól tenyerest ütni a másik kezükkel, és azért csak ilyen polip-szerűen így egyszerre két kézzel így izé nyomják, és a másik az ugyanez, hogy így mikor jön az igen, hogy akkor valaki kétkezes fonákkal szervál, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Igen, a Fazbury flop ja. revolúció bejön a teniszbe.
3: Vagy átdobja a bal kezébe is.
2: Ja, igen. Tehát, csak nem helyzetet vált, hanem kezet. És inside left, meg inside right.
0: Egyébként a izé, ezt nem tudom, emlékeztek egy Mark Rossi nevű teniszezőre, szintén svájci, és ő hát akkor öregedett ki, amikor a Federer így izé bejövögetett, szerintem még verte is meg a Federer
1: igen,
0: döntőbe.
1: Az elején.
0: És ő rendszeresen csinálta, hogy izé... nem tudta ezt a, az még a pre-Djokovic időszak volt, amikor csúszol 20 métert fonákon, és akkor utána egy sima topspin spárgával. Na ő hát ezt így nem, ezt neki még nem mondták el, pedig kétkezes fonákja volt, és akkor ő ütögetett balkézzel elütést.
2: Wow.
0: Tehát a fonák oldaláról tenyót. De akkor megérkezünk, ha már itt azt mondtam.
1: Még egy dolog, de egyébként már csak azt megcsinálni, hogy van egy kétkezes fonákod, és abból most akarsz hirtelen ütni egy kétkezes fonákod, az nem fog menni általában. Tehát hogy ez egy tök nehéz dolog így.
0: Ja, az ilyen trickshotnak van kb. Elkönyvelve.
1: Csak azt mondtam, a Bubliknak volt egy ilyen ütése.
0: Ja, igen, azt láttam. Most
3: igen, ezt én is láttam. Igen.
1: Láttátok, és egyébként egy ilyen fantasztikus ütés volt, tehát egy ilyen tökéletes. De nem sokat látsz ilyet.
0: Nem, valamiért igen, ezt így nem...
1: Ez nagyon nehéz megcsinálni, mert más a mozdulatunk.
0: Hát meg valószínűleg kb. Lebasz az edzőt, hogy nem izé van, az exhibition, az nem? Hát tehát, hogy valamiért ez egy totál antipatter.
2: Igen,
0: így van,
2: igen.
0: Hogy te, hogy izé...
1: Nem az, hogy ó, most így jött ki, tehát ilyet nem.
0: Nem, no go, igen.
1: Nem. Megpróbálod.
0: Igen, ez érdekes amúgy.
3: Hát vagy amikor beszaladsz, és akkor, mit tudom én, akkor fonákkal röptézel, és az egy kicsit annak minősül, mint hogyha, tehát így valahogy így a rendes ütés és a röptézés között kapod el valahol, nem tudom, a T-vonalnál, és akkor abból valahogy megpróbálsz akkor építkezni. Igen. De azt igen, azt én is olvastam, és nem tudom, úgy írták el, hogy nem tudom, átment Federerbe.
1: Egyébként nekem, szóval ez egy tök érdekes téma lenne, hogy szerintem a tenisz, és nyilván a, hogyan, és alapvetően ez a minden edukált mozgásra igaz, amit most a sportnak hívunk, hogy az van, hogy nagyon konzervatív, tehát hogy nagyon sok dolgot nem tudsz kitalálni, hogy akkor most az úszó se tud most hirtelen egy új úszás nemet kitalálni, és a teniszben is volt, ez van, hogy hiába mondjuk ez az underarm szerva bejött, de csak azért, mert egy ilyen antipatternként, és néha meg lehet ezzel játszani, de nem lehet úgy teniszezni, nem?
0: Szóval, mert van valószínűleg egy kulturális nyomás is, tehát
1: abszolút,
0: lebaszogatják azokat, akik kétszer te mobbing van az izé öltözőben, hogy faszi, ne izélgessél a szervázzal. Ellopják, eldugják a cipőjét.
3: Ja. Jó, de hát ezt nem szabad elfelejteni, hogy a tenisz az valahogy egy nagyon pszichológiai játék is, és amúgy megvan ennek a funkciója, tehát pont tegnap néztem a Michael Chang-nek, azt hiszem azt a nagyon híres meccsét 89-ben volt talán, ahol tényleg így azt elemezgették, hogy a faszi nem tud szerválni konkrétan. Aha. Tehát mit tudom én, még a másiknak 120 volt, neki kb. 90-en volt, és nem tudom, két gémet már így elvesztett, és utána elkezdett lobbolni meg ilyen, és akkor ilyen utolsó ütésként pedig az alsó szervát vetette be, és így teljesen szétesett az ellenfele, mert hogy igazából csak a ritmusából...
0: Ja, neki volt az a híre, szerintem talán a... Nem, amikor az izéjét nyerte, az egy Grand Slam.
3: De, igen, abdöntőben.
0: 13 évesen.
2: 13 évesen nyert a US Open-en, nem?
0: Nem, Garros.
3: Garros, de szerintem 17 volt.
0: 17, csak
3: izéje. És annyit csinált, hogy gyakorlatilag... Tehát, hogy sokkal rosszabb teniszező volt, most ezt így csak...
2: Hogy egy jó taktikus volt, és egy jó stratéga. Igen.
3: Tehát azt csinálta, hogy az volt a stratégiája, hogy...
0: Egy jó erecsíver.
3: Minden labdáért elment gyakorlatilag.
0: Jó.
3: Bocs.
0: Szerintem ez szóval Cseng, arról majd csinálunk egy izét, egy ilyen 8 órás adást a Csengnek.
2: Ez jó, Netflix podcast.
0: Egyébként az jó lenne, szerintem az ilyen minden idők, minden zsánerben, tehát ez szerintem a Sátán tangó toppolná az ilyen érdektelenségben.
2: Ez nem igaz. Mármint, hogy szerintem ez is érdekes lenne, és az is érdekes lehet egy embernek megnézni a Sátántangót, és Michael Csengről egy lelkesek által készített sokrészes elemzést. Én ezt vállalom és vállaltatom.
0: Jó. Mondjuk lehet, hogy ahhoz ezt megcsináljuk, hogy négyen, lehet, hogy ez a minden négyünknek meg kell, hogy halljunk, hogy ilyen posztumusz így az legyen, hogy na, akkor ezt a Sátántangó most így ilyen baráti társaságok leülnek megnézni.
1: Valami Guinness rekorda törekednék, arra gondolsz valami speciális?
0: Hát most nem is, nem tudom, hogy gondolom nem Guinness rekorda Sátántangó, de hogy szerintem most így a posztar szerintem többen nézik meg, mint Preta, vagy ilyen Tartime. Mert hogy...
2: Biztos.
0: A szegény faszinézők már ezt a kibaszott filmet.
1: Jó, nem tudom.
0: Ez egy teniszmagazin. Itt szabad ilyen...
3: Intellektuális minimum.
0: Ilyen, szabad ilyen, nem is tudom, nem is tudom.
2: Műveletlennek.
1: Ez a téma, az megérne egy misét, az, hogy arról beszélni, hogy ez a fajta ilyen konzervativizmus, meg az, hogy mi az, amit enged a dolg, és mi nem. Ott van a Muti, ott van egy csomó ilyen antipattern játékos, aki tök érdekes, hogy végül is ilyen nagyon más hozott, és az utol. Tehát egyébként én rég láttam ilyesmit, vagy ilyen értelemben színesebb a tenisz talán, mert a nagy átlag az nem ezt csinálja. Na mindegy, ez az én flash-em.
0: Tehát akkor minden ilyen tarfentől elnézést kérek a műveletlenségemért. Tessék, a Lóri, tőled is, nem gondoltam komolyan. Elragadott a hév, mint a ősök frontemberét. Szóval elütés vagy átemelés?
2: Elütés.
3: Nagyon
2: szinkronba vagyunk.
3: Az átemelgetés az a ilyen street smart teniszezőknek a...
0: Street smart?
3: Igen.
2: Igen.
0: Az mi?
3: Hát, hogy így nem tudom, így megtanult teniszezni, mert lejárt sokat teniszezni, és így ennyi. Játszottam idősebb fickókkal, és ők nagyon-nagyon jók voltak ebbe, meg is vertek, mint az állat, tehát ez nem kérdés, de hogy gyakorlatilag csak nyeséssel és emelgetés, tehát hogy erő semmiben nem volt, és nagyon-nagyon rossz volt játszani ellenük, miközben tudtam, hogy sokkal jobban meg tudom ütni, akár a tenyeres, mint ők, vagy szerválni, de a nyesegetéssel, meg az emelgetéssel nagyon durván kibillentettek, úgyhogy...
0: Mondjuk nem ez tudom, hogy ez egy jó, szerinted egy jó tanácsadó az amatőr tenisz felől, meg ez egy professzionális teniszműsor, csak mondom.
3: Ja.
0: Tehát itt ez nem...
1: tapasztalat.
0: Amúgy kell, igen, csak most próbálom a Ricsit zavarba hozni, mert azzal a Federeres salakizével, ahogy így...
3: fasisztának hallgattam?
2: Nem, abszolút nem.
0: Nem.
2: Szerintem csak kiélezted a profi amatőr ellentétet, ami a Open Era óta fortyog, és...
3: Nem, itt 110% amatőrizmus.
0: Nem, csak igazából arra vonatkozott az ilyen replikám, hogy én így tettem volna, így tettem-e vajon fel a kérdést, hogy elütés átemelés, hogy egy amatőr teniszező az minek örül jobban. Tehát, hogy így is megválaszolhatjuk, de mondjuk válaszoljuk meg úgy, hogy mondjuk, mint a Federer Nadal kérdést.
2: Ezt nem tudom, hogy válaszoltam meg, mert amatőrként, meg profiként is ugyan az a véleményem, vagy nem tudom. Amúgy szerintem, ahogy én összekötném a dolgot, hogy mit enged meg a tenisz, meg ez a konzervativizmus, meg ez a pszichológia, hogy a tenisz az nagyon egy olyan dolog, ami nem csak így a másikon múlik, de hogy így a másikkal való ilyen közös munkán múlik, tehát hogy van egy ilyen tánc, vagy nem tudom milyen isten jellege, ami engem személy szerint így érdekelt, amikor ezt néztem, hogy az van, hogy így elindul ugye ez a közös mozgás, és hogyha te nagyon sokszor csak átlöbbölöd a másikat, meg nagyon sokszor csak lenyesed, meg minden, az így olyan, hogy te így ütközteted, vagy így akadályozod a játék aha. menetét. Tehát egy ilyen, nem tudom
0: ez
2: én,
0: egy
2: hogy...
0: ilyen esztétikai aspektus most, ha jól értem. Vagy
2: hát esztétikai, ilyen... meg egy gyakorlati aspektus is, mert érted, te ott vagy a teniszpályán, ütsz, és arra nem jön vissza egy hasonló ritmusú erősségű ütés, amit nagyjából ugyanabból a pozícióból ugyanúgy meg tudsz ütni, nincs egy ilyen adogatás. Uh-huh. A ragozás az itt fontos, hogy nem adás van, hanem adogatás, hogy így mind a kettő embernek kb. Egyenlő esélye van, hogy alakítsa ezt a közös teret. Nem tudom, ez, én sokat néztem, bevallom, ilyen begombázott állapotban teniszt, és lehet, hogy azért kicsit más.
0: Hogy akkor ilyen izé ja, volt, ilyen disztrakció.
2: Én úgy értem, hogy a Super Mario teniszbe, igen. A...
3: De úgy értem.
2: Úgy értem.
0: Stop, stop.
1: Neked kell egy olyan izé, just, hogy ilyen popfilter, ez most ráállóba izé.
2: Aha, bocs.
0: Lehet, hogy egy kicsit hátra kell menned.
2: Jó.
0: És akkor nem kell bekapnod a... Bocsánat. Igen.
2: Semmi. Szóval szerintem ez egy praktikus dolog abszolút, hogy így a teniszes az egyik a maga ütésével a másik embert is mozdítja, és hogy, tehát, hogy sokkal inkább, mint egy olyan, nem tudom milyen más ilyen sport, hogy mondjuk a mi csapatsport, az nem ilyen, mert ott a csapatodon belül vagy elfoglalva. De hogy így a teniszben így egyszerre a társad, meg az ellenséged az ellenfeled. Szóval ezért az elütés.
0: Jó, de szerintetek az átemelés, ez nem a... Mármint valószínűleg egyetért...
1: Az átemelés akarod használni, nem? Tehát, hogy nem ez a típusú ilyen pusher, aki fölövi a labdát, nem erre gondolsz?
0: Nem.
1: Most csak arról beszélsz,
0: nem, tehát nem a moonball, én most nem a moonballra gondolok. Egyébként az átemelésnek a duális, ugye a rövidítés, tehát igazából
1: ja,
0: az is...
1: Ennél, ennél maradva, ja.
0: Tehát az elütés, ugye... Az elütés vagy átemelés az az, amikor bejön valaki a hálóhoz, akkor igazából két opció van. Az egyik, hogy elütsz, a másik, hogy átemelsz. És egyébként az, hogy amit te mondasz...
1: De szerintem, amit mondod, az inkább a moonballingról, tehát ez a
0: tip... Szerintem nem te moonballing, na azt meg...
3: Lehet, hogy én például lehet, hogy inkább egy kicsit arról beszéltem.
0: Te ja, a moonballing.
3: Igen.
2: Én az átemelés, mint olyan, hogy amikor...
0: Hátra kell futni,
2: igen. És vagy ilyen testfordultával, vagy a lábad között ütöd vissza. Én szerintem az elütés, az egy sokkal izgalmasabb megoldás, egy ilyen hát helyzetre, amit felvázolsz, hogy valaki a hálónál van, és lefog egy nagy teret, és ha valaki el tud ütni mellette, ahhoz olyan kézügyességgel, vagy olyan látás, ami számomra elismerésre méltó.
0: Most aki, csak azért, mert ugye van ez a általában ez a geniuszozás a teniszben, és akkor az kerül a piedesztára általában, akit valahogy le lehet zsenizni. És ugye most, aki zsenizve van és használja is, az átemelés nagyon hatékonyan, ez az Alcaraz. Tehát ő az ilyen átemelő faszi, aki nagyon-nagyon tehát olyan, mit tudom, az Opelkát átemeli, úgyhogy T-vonalról. Szóval szerintem egy ilyen nagyon nehéz ütésnek van, vagy ként van számon tartva, és egyébként az, amit mondasz, az azért, most mondtál, Jani, azért meglepő, egyébként egy tök jó aspektus, hogy a tenisz szóljon arról, hogy ott van egy ilyen rally, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy a rallyt azt úgy tehát meg szeretik is számolni, hogy ez egy 24-es rally volt, és az ad a tenisznek egy ilyen pust, de szerintem mondjuk, amiért a Federert sokan szeretik, az, ez amit mondtak, hogy variábilis, hogy igazából szerintem ezt hogy megtöröd a labdamenetet, mondjuk egy nyeséssel, vagy egy átemeléssel, az ebből a ralizásból, jó, a nyesés nem szokták azt mondani, hogy a ralit meg, vagy hogy mondjam, az a raliban benne van benne.
2: Igen.
1: Bár ugye lassítja is, tehát igazából általában hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb
0: aha, a labdamenet. Jó, de hogy szerintem az, hogy valamitől tehát ezt a törni, a játékot, ilyen alapon szerintem a szerveröptét is lehet izélni ebből a szemszögből kritizálni,
2: hát mondjuk egy Edberges. Az nem töri, bocsánat, szerintem az nem
0: befejezi.
2: Az befejezi, de az
1: rövidíti,
2: az megint egy hát más.
0: De hogy aspektus. Most úgy veszik, hogy elütés, ha el van ütve, akkor vége a labdamenetnek. Ha át van tehát hogy mondjuk én úgy vettem, hogy winnerként. Tehát
2: igen, egy értelek.
0: Winner elütés, vagy winner átemelés, akkor azok befejező ütések. Meg egyébként szerintem a láb közötti, ugye az a profit, ez a don't do at home kategória, abból kevés van, mert az amatőr is tud mindent csinálni, hát azt azért kevés amatőr tudja, hogy a lábak, 200-zal visszafut, és a lábak között anélkül, hogy ne törné el a saját sípcsontját. És mondjuk, és valami jó is lesz belőle, igen. Tehát az átemelésnek köszönhető ez az egyik highlight, amivel azt tudod demonstrálni, hogy figyelj, mi azért prók vagyunk, te meg a kinézed, nem annyira.
2: Igen, ebbe abszolút egyetek.
1: Hadd visszamennék még arra a pontra, amit mondtál arról, hogy ez egy közös sztori, amit közösen adtok elő, vagy ez a közös tánc, ez a metafora, amit használtam, és szerintem ez nagyon igaz a teniszre, szóval ez nem csak a gombás állapotokban, hanem végülis ezt így szokták is mondani, hogy ez egy ilyen kommunikáció, ez az ide megy, oda megy, és ugye ez valahogy az egész játék ez közösen jön létre, és ha valaki ezt elkezdi szétcseszni, például egyébként egy most nyilván nem csak őt lehetne említeni, de most a Kyrgios jutott először eszembe, tehát hogy elkezdesz úgy játszani adott esetben. Nem csak a játékban, nyilván őnál ilyen unfair dolgok is voltak, tehát vagy, de mondjuk ezt a Cicipaszra is elem, mert azért az egy legendás meccs volt, nem tudom, az megvan-e nektek.
0: Wimbledon
1: 22-3, ahol nagyon sok ilyen határátlépés volt mind a kettők részéről, elég borzasztó volt ezt igazából nézni, és hogyan esik szét. Szóval az a tipikus példa, meg szerintem amatőrként nagyon sok ilyen élménye van az ember, hogy vagy az, mert elkezd egy ilyen másik játékot játszani, mondjuk ilyen moonballing zajlik, és igazából nincs igazi tenisz, hanem a másik arra játszik, hogy te hogyan hibázzál, de hogy ebből nincs egy ilyen...
0: De az átemelés szerinted ez a kategória?
1: Nem az átemelésre gondoltam, hanem ez a moonballing.
0: Ja, hogyha arról
1: beszél. Átemelés az egy része ennek a sztorinak, vagy nem is feltétlenül ennek része, hanem inkább nyilván itt ilyen stílusok. De hogy szerintem ez egy tök érdekes része, hogy ez a tenisz tényleg nem megy úgy, hogy ne akarja mind a kettő valami.
0: Ja, nem, ez nagyon, úgy benne nagy, ez nagyon
1: az
0: igaz.
1: Az egész dumába, hogy ott igen. Adod, visszaadod, adod és csináljuk együtt ezt az egészet, és attól lesz jó, hogy mind a ketten ott vagyok, mert ez máshogy nem megy.
3: De lehet, hogy ez lesz pont a stratégiát, hogy a másiknak így ronsd el, ugye pszichológiailag a játéket, persze, hogy most... nem leszel partner benne, és akkor...
2: Igen, csak,
1: csak ott az van, hogy mondjuk körülbelül ugyanazok az eszközeid vannak,
3: igen.
1: És ez egy amatőrnél nem így van. Tehát, hogy ott ugyanazok az eszközeid vannak, és akkor azokat variálja. Tehát, hogy azért mégiscsak az lesz, hogy tenyereseket és fonákat üt. Maximum az a különbség, hogy ezeket hogyan teszi egymás mögé, de hogy maga az egész, hogy az egy játékban marad és egy flowban marad, az szerintem egyértelmű. Tehát, hogy ott én ezt nem annyira látom.
0: Tehát, ha jól értem, azt mondjuk, hogy mondjuk egy bizonyos értelemben mondjuk a teniszt celebrálni akaró páros, ott nincs moonballing, mert az kicsit így a troll, tehát ez egy trollkodás végül is.
2: Én úgy értettem egy kicsit nagyjából így, ahogy most beszélünk róla, csak kiegészíteni, hogy tehát nem azt mondom, hogy egy átemelés maga az, megtör, vagy széttör bármi bizalmat, vagy ami, hanem arról, csak arról volt szó, mert itt a Changot is felemlegettük, meg nekem is pont az ilyen balhésabb, hírhettebb játékosok eszembe jutottak, hogy voltak, vagy vannak, akiknek a taktikájuk az, hogy így pszichológiailag ilyen nem játékkal felőrüljenek valakit, és visszatérően folyamatosan akadályozzák, törik és gátolják a játékot, és hogy így is lehet nyerni, csak hogy ez az ilyen, nem tudom én, szerintem egy kicsit ilyen taktikai tenisz, vagy egy ilyen győztes mindenáron tenisz, amivel ellentétben a Federerről szem mindig el lehetett mondani, hogy ő nagyon variál, nagyon sok mindent tud nagyon egyedi módon megoldani, de hogy az mindig egy ilyen, csak egy lépés volt ebben a táncban, vagy nem tudom, tehát, hogy ő azért sose volt, hogy szabotált, vagy nem tudom, hanem ő mindig így egyet-egyet trükközgetett, de hogy így mindig így a nem tudom én, így a a jelben, az esztétikai térben.
1: Pályán kívülről nem is nagyon látszott, hogy mit csinál, mert most csak aki ott van, látja azt, hogy passzus, most amúgy sokkal jobban pörget, most egy sokkal telilaposabbat üt, akkor a nyesés az igazából sokkal hosszasabb és élesebb lesz, tehát hogy az igazából kívülről nem is látszik feltétlenül, nem annyira látványos. Viszont amikor benne vagy, akkor érzed, hogy itt úristen, mit csinál a különbség. Legalábbis ezt most úgy mondom, én sem tudom, hogy az milyen volt, hogy elmesélik mások, hogy, hogy ez milyen idegesítő volt vele így játszani, hogy most.
0: Ja, hogy a hogy először, hogy akkor, két nyesés mennyire különböző tud lenni, mondjuk.
1: Vagy, vagy az, hogy ütött egy tenyerest, most kipörgette a francba, de a következőben meg úgy föllép előre, és úgy tudott előre menni, és egyenesen nyerőt ütni, hogy az senki más. Tehát olyan dinamikai különbség.
0: Jó, én azért megmondom őszintén, ha profi, ha amatőr, én szerintem egész egyszerűen nincsen, legalábbis nem tudom, lehet, hogy ezt a így a keserű élet, vagy a kor, vagy a nem tudom micsodák mondatják velem, de hogy nincs annak helye, legalábbis számomra, hogy esztétikai, meg troll, meg ilyen alapon bárkinek a játékát kritizálni. Lehet az, hogy nem tudom, lehet egy ilyen személyes jó érzés azzal kapcsolatban, hogy te mit szeretsz nézni profi teniszben, vagy kivel szeretsz játszani a amatőr teniszben, de szerintem a tenisznek a része az, hogy ezt te magadban rendbe tett, hogy itt igazából megvannak a keretek, amiben beszéltük, hogy nagyon konzervatív keretek vannak, tehát nem az van, mint egy szerepjátékban, hogy ott tudsz így ízni, és akkor azt így meg lehet, könnyebben talán meg lehet támadni. Itt nagyon-nagyon egyértelmű a pálya, a szabályok, és hogyha abba azzal a tenisszel kivétel, szerintem ez, tehát az említett Kyrgios Federer Wimbledoni meccs, az nem az, tehát hogy Cicipász, az nem ez volt, bár mondjuk lehet, de
2: volt,
0: hogy
2: egy saját magam. A Wawrinkával is, nem, amikor így azt mondogatta két adogatás közben, az ilyen igen. Magyaroknak hát így tetszett, hogy így nem, hogy így baszom a feleséget, igen, vagy valami.
1: Vagy Kokkinak is.
2: Ja, más bocsánat, másik ausztrál gól.
0: Egyébként, itt esik szét, amit mondtam, mert igazából abban a Wimbledoni meccsen is ugye az volt, hogy most rábikázod a hálózóra, hát végül is ér. Leülsz a szünetben a padra, és ott így rizsázol magad elé, hát végül is ér. Szóval,
3: testreütés ér.
0: Ja.
1: Hát vagy ugye
2: kidobó.
1: Vagy direkt szabottan játékot, konkrétan volt, hogy direkt szabottan át, hogy akkor mondjuk láb között adja vissza, és nem ilyen poénból, hanem egyszerűen, hogy elvesztett a fonalat. Aztán Sinnerrel volt egy legendás meccs Acapulcóban, ahol ott szétvert az ütőjét, meg minden is utána képen ott a Sinnerre is nagyon ilyen cinikusan válasz volt a végén, hogy hát gratulálok, de hát na, szóval hogy tudjuk, hogy... De hát a kedvencünk azért még mindig szerintem a Cicipász Rubjov riposzt, amiben azt mondta, hogy ugye he had very few tools.
0: Ja, few tools,
1: ezt már a kivesélyt.
0: Jó, mondjuk,
1: szerintem ez egy nagyon vicces dolog.
0: De egyébként,
1: ez ennek a része.
0: Hát mondjuk, ha bevesszük a sajtótájékoztatót is, az is, hogy a játékhoz tartozik.
2: De csak a profiknak.
1: Profiknak.
0: Vagy igen, mi még nem adtunk valószínűleg.
2: Itt lehetne, igen.
3: Na, fú, ez jó volt, tudod.
0: Szóval van még egy, de szerintem ezt erre kitértünk már, de azért mondódjon ki, vagy kérdeződjön meg. Nyesés vagy topspin?
1: Azt hittem, hogy Tisza vagy Fidesz, de oké.
0: Egyébként nagyon ráéreztem, most kaptam egy értesítést saját magamtól, hogy holnap választás lesz. All caps. Mi a fasz? Ez miért? Mármint magamtól kérdezem, hogy miért írok be egy ilyet. Na jó. Nyesés vagy topspin? Mondjuk, tegyük fel, hogy ez egyébként, ugye ez lehetne mindkét oldalon.
2: De olyan így csinálni, vagy nézni?
0: Mit? Döntsd el, Janikám, azt is döntsd el, hogy fonák vagy tenyó.
2: Értem.
0: Ugye létezik egyébként a profi teniszben is a tenyeres nyesés.
2: Persze.
0: Szóval tietek az értelmezési lehetőség.
3: Hát most lehet, hogy egy picit magam ellen fog beszélni, meg az előzőekben kimondottak ellen, de akkor most inkább azt mondanám, hogy nyesés. De de azt tudom, hogy jobban meg szeretnék tanulni topspint ütni, mint nyesést. De a nyesést mondom, mert az esztétikailag nekem jobban tetszik igazából. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy valahogy azt érzem, hogy most ugye beszélünk a teniszről, és valahogy a fejemben így összekavarodnak a dolgok azzal kapcsolatban, hogy versenyszituációról beszélünk, vagy pedig ütögetésről. Mennyire akarok nyerni? Mennyire akarom legyőzni a másikat, vagy csak egy flow-t akarok fenntartani, ütögetek a haverommal, vagy tényleg pontra megy, vagy nem tudom, és így ilyen szempontból nagyon sokszor megkeverődnek a fejemben a dolgok, de inkább most akkor azt mondanám, hogy nyesés.
2: És hogy van különbség neked abban, hogy tenyeres vagy fonák?
3: Milyen szempontból?
2: Hát a válaszod szempontjából.
3: Ja.
0: Igen, jó kérdés, igen. Most amikor ezt így mondtad, igen, szemed előtt?
3: Igen, ez fonák. Fonák. Tehát a nyesés nekem elsősorban én a fonákra asszociálok, tehát hogy...
0: Ez jogos szerintem.
3: Nem is tudom, hogy megvan-e a fejemben, hogy bármikor tudatosan nyestem-e tenyeresen.
0: Egyébként edzők szokták azt mondani a tenyeres nyesésről, hogy lusta tenyeresen, többször hallottam.
2: Hogy a fonák...
0: Nem, a tenyeres nyesés az egy lusta tenyeres, mert nem csinálod meg a lup ajzét.
3: Tehát, hogyha ilyet csináltam, akkor rám szóltak, hogy ne.
1: Tehát a tenyeres nyesés az egy nehéz ütés, valahogy az nem. Nekem az abszolút nem rögzül, tehát...
0: Jani?
2: A nyesés az tényleg egy ilyen fifikás valami dolog, szóval még így nem tudom én, ilyen a labdának meg a húr, tehát az ütőnek a húrjainak a találkozásánál így a, például hogyha a hangját hallgatod, akkor egy topspin az egy ilyen, elég ilyen ilyen tág, ilyen üres, ilyen hang, ilyen pau, és hogy így a nyesésben vannak azért jó ilyen mélyek, meg jó ilyen dolgok. Úgyhogy tényleg az így
0: a
2: egy ilyen...
0: A tenisz bőgője.
2: Igen. Tehát
1: egy adásként csak erre az egész. Egyébként tényleg fontos rész az
0: egész. Igen, hogy Fourier transformáljuk a izét.
2: A hangokat. A hangját, és így analízis.
1: Egyébként, bocsánat, de hogy az egész élménynek tök fontos része, meg a játéknak is. Péterrel egyszerűen arra gondoltunk, hogy beszélünk, mert hogy tudod, na mindegy.
0: Miről?
1: Hát az, hogy ugye van a, tehát aki halás problémával.
0: Ja, igen.
1: Ez a részére, hogy itt van egy olyan magyar teniszező, aki nagyon komoly.
0: Így van. Máté Gábor, és ő halássérült, tehát van a halássérült.
2: Tényleg.
0: És az érdekes, hogy
2: erről ez nagyon izgalmas.
0: Hogy ez a srác egyébként, reméljük lesz itt a műsorban, ő játszik Szuperligában, csébézik itthon például, és azt hiszem, hogy nem tudom, a trúváit, hogy amikor a halálsérült verseny van, akkor nem szabad viselni hallókészüléket, és az egészben a nagy challenge, és attól válik egy külön disziplinává, mert nagyon-nagyon sokat segít a pattogás, hogy például ez, amikor hallod, hogy a másik tól, mikor indul vissza a labda, az már annyi infót ad neked, hogy ott eldől
2: sok
0: lehet a labda.
2: Sok mindent így, igen.
0: Ez jó, hogy behozod ezzel a, nem tudom, a hang jellegével.
1: Ez az egész ilyen auditív.
2: De ezt szoktam mondani gyerekeknek, de ezt majd vágjátok ki, hogy amúgy nem kell nézni a zebránál a zöld meg piros fényt, hanem csak így hallgassa füledre. És így, hogy így a fül...
0: Elektromos autók.
2: Hát, de még ott is van, hogy én azt vettem észre, hogy a testem valamennyi tudat alatt előbb rögzíti azt, hogy van-e egy közeledés hang, mint hogy körülnézek. Szóval, hogy...
0: Igen, ez analógiában...
2: De mindegy, szóval, mi megy a rádiónak, útinform. Szóval, hogy mindegy, hagyjuk
0: vagy
2: ezt.
0: Vagy nem ilyen kresszreform.
2: Nem, abszolút.
1: Az most a másik aktuális.
2: Ez nem kresszreform, hanem crossreform.
0: Na de, és akkor te magasat szereted, a teltet, vagy a, csak hogy a vendég befejezhesse a szentimentjét?
2: Nem beszéltünk össze, tényleg így
0: nem
2: most
0: szoktunk.
2: Nem szoktunk beszélgetni amúgy meg semmi.
0: a ismeretlen kérdéseket nem egyeztettétek?
2: Nem, igen.
0: Készületlenül jöttetek?
2: Igen. Tehát mindenki nyugodjon meg, de hogy én is így úgy lennék, hogy így a nyesés az egy nagyon jó, meg fontos dolog. Az is benne van, hogy aztán egy ilyen olyan eszköz, amiben lehetősen lehet akár akkor is fejlődni, hogyha te így gyakorolgatsz, akár csak egyedül, akár így a haverjaiddal. A topspinhez meg kell azért, tehát ahhoz szerintem kell így, mit tudom én, gyúrni, meg fehérjét, meg, tehát hogy így ahhoz kellek olyan dolgok, amik nekem nincsenek, vagy nem motivál engem, hogy így legyenek. És alapvetően...
0: Ez egy macsó dolog a topspin, valami ilyesmi.
2: Hát ez egy kicsit ilyen amcsi toxic macsó dolog, igen.
0: Joke dolog.
3: Ez egy joke
2: ez ilyen top gun izé bombázás kicsit. Igen. Ja. Szóval, igen, tehát, hogy...
1: Hát akkor ebben is konzervatív vagytok, mert egyébként meg...
2: Hát tulajdonképpen brit.
1: Mindenki.
2: Igen.
1: Úgyhogy ja, vissza.
0: Vagy telilap, nyers vagy telilap, igen.
1: Mindenhova, és az
0: ekkor az ilyen lapulevél nagyságú.
2: Persze, meg ilyen fa ütők, és akkor tényleg ilyen 1890 York megyében ütögetünk.
3: Random bárónak a bol termébe.
2: Ja.
0: Az orrodnál megáll a vége.
2: Igen.
0: Egyébként igen. Azt...
1: Én csak annyira ezt akartam, de közben amúgy tök igazad van abban, hogy szerintem a most ez így nagyon fenkörülten hangzik, de a tenisznek ez a zeneisége az kurva jó. Tehát, hogy az hallgatni, és hogyha csak egy sima amatőr pályán csak elvisz, és hallod, hogy ez megy, ez szerintem egy nagyon jó hang.
2: Szerintem
1: ide,
2: is.
1: Igen. Megy. Ez egyszerűen nem tudom miért, de hogy ez nagyon kellemes az embernek. Van egy olyan ritmus, az egésznek van egy ilyen meditációs,
2: Abszolút.
1: És ha csinálod, néha akkor is meg tud jönni ez az élmény, hogy most megy ez szerintem zseniális a tenisz.
0: A zenéje.
1: Igen.
0: Egyébként mindjárt arra rátérünk, mert ti nem csak gamer expertek vagy gaming expertek, hanem zenei is, mondjuk a játékzene felől. Azt még bedobom, hogy így magamat még egyszer így megalázzam, hogy...
2: kezdjük már máshogy.
0: Hogy azt mondtam, hogy mennyire nem tudom kényszerpályán mozgó dolog a mondjuk a fonák, és ott nyesésre még azt, tehát hogy azt meghosszabbítva, amit mondtam a fonákról, valószínűleg az következő, hogy a nyesés még jobban, de hogyha belegondolok abba, hogy milyen óriási, tehát hogyha megnézem a nyeséseket a profiknál, hogy mekkora különbségek vannak a mozgásban, és tényleg például a Federernek a nyesése, az tényleg olyan, mint hogy a nulla ellenállás, tehát mint hogyha az egy ilyen nem tudom, az aranymetszése lenne a nyesésnek, versus Cicipásznak a könyöke nem tudom hol van, a 8. közben, tehát egy ilyen nagyon-nagyon fura mozdulat. A Djokovicnak is csúnya a nyesése például, és azt gondolná az ember, hogy a nyesés, hát most mi, hát így csopolsz.
1: Így faragta,
0: igen. És a Federernél meg olyan, mintha nem is tudom, egyféleképpen lehetne ütni, csak így.
3: Igen.
0: És
3: megkeni a kalácsot.
1: Igen, még a Dimitrov.
0: Megkeni a kalácsot.
2: Nagyon.
0: Dimitrov. De ő meglemásolta, igen.
2: Ő is egykezes.
0: Amúgy igen, egykezes, igen. Szóval, hogy ti egy mi azt mondjuk, hogy ez egy teniszmagazin, ti a Árkádok alattról mit mondtokod, mi a zsáner? Lifestyle?
2: Videójátékok és videójáték zenék, mint életstílus. Igen. Abszolút.
3: Igen. Egytől a 8 millió bitig.
2: Igen, 8-tól a 64 millió bitig, igen. Bármi.
0: Budapestről. Szóval, hogy két kérdésre készültek. Az első az, hogy lehet-e, ez egy nagyon őszinte kérdés.
2: Ez az.
0: Tényleg nem egy ilyen hogy most csináljunk egy újságíró ilyen kontextust, hanem tényleg ezt meg...
1: Már van mindig, csak most...
0: Szóval, hogyha nem lenne ez felvéve, és találkozunk most, mondjuk a 99-es busz megállójába, akkor ezt megkérdezném.
2: Jó.
0: 20 év után, nem az, hogy hogy vagytok, hanem a fiatek, ezt akarom tudni.
2: Ez az.
3: Hogyha 20 év múlva találkozunk, majd ezt kérdezd meg.
0: Hát akkor már tudni fogom a választ, de lehet, hogy elfelejtettem. Szóval, hogy lehet-e játékból teniszezni, tehát hogy le lehet-e képezni a teniszt videójátékra, mert ugye van ez a, én úgy tudom, hogy még a profi teniszezők is fifáznak, meg ilyenek, tehát nem kibaszott teniszeznek ezén.
1: Jó, de ez olyan, hogy érted, nem tudom, amikor szakács vagy otthon, már nem fogsz úgy főzni, érted?
0: Ja, hát de szerintem a focisták is fifáznak, bár lehet, hogy ők teniszeznek. Mit kérdezzük meg az experteket.
1: Az, hogy milyen a jó sportjáték, hogy az a második kérdés.
2: Ne? Húha.
0: Hát igen, komoly. De hogy kezdjük, tehát lehet-e képezni a tenisz szerintetek videó vagy számítógépes játékra?
2: Azoknak a hallgatóknak, akik ennek a rettenet jó teniszmagazinnak a hallgatói, minket először hallanak, van tényleg ezen a csatornán egy ilyen videójátékos műsorunk, és abban az egyik kényelmetlen, humorú műsor közvetítőnek, aki én vagyok. Ez egy visszatérő mániája, hogy milyen lenne egy olyan játék, ami nagyon debil módon túl komolyan veszi azt, hogy a karaktereket a gombokkal mozgatod, és mindig beszoktam dobni, hogy milyen lenne, hogyha a ravasz billentyűkkel kéne a lábujjait mozgatni a karakternek, hogy mozogjon. Meg
3: vagy
2: ilyenek.
3: A tüdejét.
2: Vagy a tüdejét, igen, volt egy ilyen is. És hogy a legjobb ütögetős játék, az szerintem amúgy a GTA-ról is híres Rockstar Games-nek a pingpongos játéka, mert ott úgy oldották meg, hogy a különböző spineket, meg nyeséseket, azokat a négy gomb van, és akkor kitették a négy különböző gombra, tehát a felső gomb volt a top spin, akkor a alsó gomb volt az ilyen visszanyesés, vagy ez az ilyen alányesés, és akkor volt a jobb, meg a bal csavar. És amilyen erősen nyomtad ezeket, annyira, hogy mondjam, elindult egy ilyen mérce, hogy annyira csavarodjon majd a labda, és ezt kellett jól a mozgással, meg a ritmus érzékkel, hogy mikor indítod el a ütést, kombinálni. És szerintem egy jó sportjáték az így amúgy nem feltétlen arról szól, hogy így le egyszerűsíti magát a sport szabályokat, meg a sportmérkőzést, hanem inkább arról, hogy érdekesen, vagy sikeresen, vagy szórakoztatóan átültesse egy adott sportnak a hogyanját a játékba, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy szerintem egy foci játék az nem annyira érdekes, hogyha van egy gomb, amit nagyon sokszor nyomsz, és akkor nagyon sokat lősz, hanem valahogy akkor lehetne érdekes, nem is játszom ilyenekkel, hogyha valahogy azt, hogy egy csapat, mit tudom én, együtt mozog és gólt lő, vagy nem tudom, hogy valahogy az lenne leképezve irányításra. Teniszben meg pingpongban vannak erre jó példák, de meg golfban, vagy nem tudom, szóval ilyen, de nem, tehát én azt nem tudom megmondani most, hogy a 10 népszerű sportból mi van, amiből van jó játék, de azt biztosan tudom, hogy szerintem a mit tudom én, fociból, a kézilabdából, kosárlabdából, ilyenekből, így nem nagyon voltak érdekes, vagy jó játékok, vagy hokiból, vagy ilyenekből.
1: Nem áll.
2: Jó, a várj, volt a...
1: Az összes nagy zé, hogy kézilabdából...
2: Volt a...
3: De van.
0: Kajakkenú.
1: Azt tudom, de azok nagyon vénák, nem?
2: Volt a
3: SNES-es hoki, az jó volt. Ez az EA Sport, az minden évben kihozza, tehát
2: tényleg. Kézilabdát.
3: Igen, most nemrég láttam, hogy a store-ban valami, nem tudom, 2000 forintért lehet behúzni, tehát hogy az biztos, hogy nem a top.
2: És lehet kézilabda szövetség elnöke Kocsis Mátéval?
3: Assza, ez egy szimulátor lenne? Nem rossz.
1: Fúna,
0: ez egy ilyen.
3: Madden helyett kocsis.
2: Igen.
0: Az egy ilyen, hogy beállíthatod, hogy mennyi pluszból indulj, mondjuk költségvetés, igen. És hogy mennyi minusz alatt kell, mennyi minuszba.
3: Ez... És hogyha jön a meccs, akkor csak x-elsz a szín.
2: Igen. Csak aláírod.
3: Igen. Nem kell eljátszani, csak nyomd meg a színet. Ja.
2: Ja. Bocsánat, eléggé kalandoztam, de, nem, de vedd már át.
1: Fontos állítások volt hangzottak.
0: Fontos állítások.
1: Arra is reagálsz, de a saját.
3: Nem, reagálok rá.
2: Ne, a saját alatt is mond mindenki. Hát mind a kettőt mond.
3: Figyelj, amúgy én ezzel egy kicsit úgy vagyok, hogy én szerintem sokkal több sportjátékkal játszom, mint János.
2: Eleve nulla játékkal játszom.
3: Hát most jelenleg én is egyébként. De hogy nem, ez nem igaz, hazudtam. Mindegy, majd megbeszéljük.
2: Én is, de majd megbeszéljük.
3: De hogy én egy kicsit egyébként más iskolát képviselek ebből, tehát ez a szimulátor jelleg, ez fantasztikus, meg technikailag tényleg ez egy nagyon érdekes megoldás, meg perspektíva, de...
1: Most mit ért, mi a szimulátor jelleg?
3: Hát például, amit a János mond, hogy nagyon cizellálva van az, hogy... Igen,
1: mozdulat,
3: így van, aha, igen. Aha. Tehát én a játékokban úgy vagyok, hogy egy sportjátéknak számomra nem kell reálisnak lennie. Tehát, hogyha visszamegyünk a videójátékok gyökeréig, akkor ha teniszről beszélünk, akkor azt mondom, hogy pong. Tehát...
0: De bocs, nektek az univerzumban benne van az, amikor ezek az ilyen 3D-s kontroller dolgok, hogy így lengettem a kezemet a
3: persze,
0: nagy hát nappalimban?
3: Az, benne az, van, az fontos volt. Igen, hát ez a V-sport, V-tenisz.
2: Ezt amúgy igen, én is akartam említeni.
3: Igen. Tehát ott...
1: Ez egy zárójeles sztori is lehet ilyen szempontból, nem?
0: Hát csak ugye ez lehet, hogy egy cheat már, nem? Mert tényleg csinálod a mozdulatokat.
3: Hát igazából az az érdekes, hogy a...
2: Én számomra ez egy pozitív példa arra, amit mondtam, hogy mi a jó típusú játék, hogy...
3: Hát én nem tudom, én úgy éreztem, hogy ugye elkezdték csinálni a reálisabb teniszjátékokat, ami mondjuk így a PlayStation 2 irába, Virtua Tennis például, ami egy árkádosabb játék volt, de egyébként már megvoltak benne azok a klasszikus, nem tudom, 3-4 olyan teniszütés, ami jellemző a teniszre, mert az előtte lévő generációban csak így visszaütögetted, és akkor történt, ami történt. Ott már azért megjelentek a dolgok, és szerintem a V-sport, az, hogy a Napoliba hadonászol, a nunchakuval, az technikailag egy nagy lépés volt, élményben nagyon sokat adott, viszont szerintem a Pongnak a butaságáig meg ilyen, nem tudom, tehát így addig visszavitt a játékot, mert hogy ott hiába borítottad a nyundunchakut, nem tudom hány fokkal, semmi más nem történt, mint hogy a pálcika ember visszaütötte a másik oldalra.
1: Nem volt elég cizellált.
3: Tehát, hogy az egyáltalán nem. Tehát mostanában, hogyha mostani generációban azért már szimulátorosabbak a nem tudom, a teniszjátékok, kevésbé is szórakoztat. Tehát, hogy nálam a szórakoztató faktora például a teniszjátékoknál nagyjából tényleg a virtua tenisznél ott megállt.
0: És mi a neked az, ami a szórakoztatóvá teszi, mert még az nem...
3: Igazából a ritmus. A ritmus, a flow. Tehát, hogy nem feltétlenül érdekel az, hogy most tényleg milyen, hányféleképpen tudom konfigurálni a mozgást, meg az ütés, hanem egyszerűen inkább a chill, tényleg ez a chill relax jellege a teniszjátékoknak. Én például ezt találtam meg a teniszjátékokban, ugyanúgy, mint például a golfjátékokban. Tehát figyelembe veszek, mit tudom én, 4 körülményt, a szélnek a fújását, a pálya lejtését, a sebességet, meg a szöget, és így ezzel akár el tudok tölteni 3-4 órát is úgy, hogy ez így, nem tudom, jó érzéssel tölt el.
1: Tehát,
3: hogy...
1: Természetben, szabadban, nem?
3: Tehát, igen. Jó kis pixelek között, igen. Pixelfákkal.
0: Kinek mi a természet,
3: igen.
0: Nem?
3: Minél lópolibb.
1: Nyugi van. Igen. Tehát tényleg ez, ami az egész igen. Lényeg azért, hogy beászkás
3: érte. Igen. Tehát minél lópolibb az élmény, annál jobb szerintem.
0: És a... Ez lesz
1: ez
0: a...
1: Ez kerek volt nekem amúgy.
0: Fú, nagyon. Hát én igazából nem is tudom. Meg vagyok csinálva. Tehát szóval, hogy és akkor ez a DVD tartalom most, vagy hogy mondja, a plusz, vagy arany fokozatú feneknek, mert ez nem fog lemenni már a rágyóztatunkba, azt hiszem.
2: Ez előfizetős.
0: Előfizetős nulláért.
2: Jó.
0: Hogy ez a visz, tehát a replay-ben lehet csak, hogy nem tudom, sportanalógia. Szóval, hogy igen, tehát hogy tegyük hozzá akkor a zenesávot, hogy például neked akkor van egy féved a teniszjátékok között, hogy ugye ti mondtátok is, hogy videójáték magazin és videójáték zene magazin műsor, hogy lehet valamit a tenisznél, tehát van tenisz zene? Most ugye beszéltünk erről, tök érdekesen, ez nekem egy ilyen váratlan aspektus most volt.
1: Tenisz, és tenisz játék zene.
0: Tenisz játék zene, mert ugye mondtuk, hogy a tenisz az maga is zene. Én is szégyellem is magam, hogy ez a finomság eddig engem még nem ért el, mint gondolat, semmit idea. Úgyhogy, de hogy a teniszjátékok tudnak operálni extrán zenével, vagy az van, hogy egy nem tudom, egy Forma 1-es videójátéknak a zenéje ugyanolyan, mint egy tenisz videójátéknak a zenéje?
2: Szerintem egy kicsit igen, de nem tudom, egy Forma 1-es játéknak milyen a zenéje.
1: Elég baj.
2: Igen, úgyhogy...
0: Nem, egyébként erről is lehetne egy Jani meg én beszélgetnénk 3 óráig a Forma 1-ről. Az nekünk az van jó egy Forma 1-es múltunk.
2: Az nagyon jó lenne.
0: Inkább így a...
1: Gardner mellett, vagy...
0: Máshogy, mint gondolná, jó, nagyon de, más, mint jó, gondolná, de hogy akkor ne rossz példa volt a Forma 1,
2: ne, amivel nekem járt. Nekem volt.
1: Need for Speed.
2: Én dobtam be a Forma 1-et.
0: Szóval... Nem, én dobtam be, hogyha...
2: Én mondtam, hogy nem tudom, milyen egy Forma 1-es játék.
0: Tehát... Ja jó, de én olyat akartam mondani, amit mondjuk ismerhet, mondjuk ismeritek a teniszjátékot is. Lényeg igen. Az, hogy tök más disziplina, teljesen más disziplina, videójátékzene versus tenisz videójátékzene.
2: Uh-huh. Szerintem vannak azok a videójátékok, amik ilyen amik népszerűek, mint az amerikai foci, meg a foci, és azok ilyen megvesznek számokat, így licenszelnek számokat, és akkor van egy ilyen lejátszási lista a játékon belül minden évben. Ehhez képest a teniszjátékokban van egy ilyen tempósabb, technós ilyen vonal, és jók azok. Amúgy meccs közben ott nem megy zene, mert a játék az olyan, hogy nagyon...
3: Quiet, please.
2: Igen, hogy nagyon visszahozza ezt a tenisz csend, igen, faktort, úgyhogy nagyon jó labda pattogásokat lehet hallani, meg ilyen előre felvett tapsokat. A menü zenéje, az szerintem egy kicsit ilyen megnyugtató valamilyen elektronikus zene.
3: Hát igazából én azt tapasztaltam, hogy éra függő. Tehát ugye a korai érában ott nem igaz, csak ilyen blipek voltak gyakorlatilag, és...
0: Milyen érában?
3: Hát így azért mondjuk a Pong érájában, hogy 80-as évekről beszélünk, akkor így...
0: A korai éra,
3: Tehát ez a korai, tehát ilyen max 8 bit, akkor örültek, hogy bármit oda tettek szerintem alá. Kb. Igen. Aztán a 16 bites korszakban, ami mondjuk így a, nem tudom, Super Nintendo, meg 90-es évek, amikor mondjuk már bejött így a fél licenszelt játékok, már benne voltak karakterek, nem tudom, már benne voltak a Grand Slam-ek, tehát mint választó pályák, meg nem tudom. Akkor én azt láttam, hogy leginkább ilyen fanfárszerű, ilyen amerikai sportműsor, beharangozó zenék, tehát hogy ilyen...
2: Igen.
3: Tehát ez az éra volt, aztán a virtual tenisz volt, szerintem érdekes váltás történt, ugye az már ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, például most így hallgatgattam a virtual tenisz lejátszási listáját, és ott kurva nagy elektromos gitáros füstörések vannak végig, tehát ott volt egy ilyen minőségi ugrás, de azt szerintem inkább a arcade érára volt így jellemző, hogy ilyen nagyon hangos, nagyon színes, nagyon gyors játékká próbálták előréléptetni a teniszt, de szerintem annak is köszönhető, hogy ott szerintem egy ilyen sebességugrás is történt így a, nem tudom, a tenisz megítélésében, vagy nem tudom, ami szerintem így Agassival történt, hogy nem tudom, farmer gatyát viselt, és ilyen rock and roll figura megjelent, nem tudom, hogy most vajon Wimbledonban most full fehérbe lesz, vagy most rockernek fog megint öltözni, vagy nem, tehát, hogy hogy, és a 2000-es évekre pedig...
0: Bocs, és amit mondtál, legutóbb a szerzett zene volt, ugye?
3: Ezek igen. Tehát, hogy ezek nem lejátszási listák voltak, mint olyan FIFA-ban, hogy, hanem ezek konkrétan a játékokhoz írt zenék, és tehát a virtual tenisz az inkább ilyen rockos, nagyon dinamikus, technós esetleg, tehát, hogy a techno és a rock váltja egymást, de ez ugye általánosságban a 2000-es évekbeli játékokra elég jellemző.
2: És tegyük hozzá, hogy ezek japán játékok,
3: igen,
2: és a japán stúdiók, igen. És az ő zenei csapataik.
0: Aha.
3: És ők még 200%-osan rápörögnek arra, amit úgy gondolják, hogy menő, vagy éppen cool. Aztán jött ez a Nintendo vonal, a Wii Sport, hát ott teljesen ilyen bevásárló zene.
2: Az, fú, igen.
3: Tehát, hogy a Wii zene az egy külön kategória, azt most láttam, hogy kiadták Bakeriten, azt gondoltam behúzom a Wii Sport zenét.
1: Connector Choice az.
3: Igen, nagyon szép, nagyon szép. És hát mostanában megmondom őszintén, ami ilyen újabb, nem tudom, teniszes játékokkal játszottam a mostani generáción, az ott nem is figyeltem egyáltalán. Tehát az nem volt, még annyira sem volt érdekes, hogy túlságosan figyeljem. Úgyhogy én az előfeltételezésem az lett volna, hogy ott is van egy ilyen pós, vagy nem tudom, ilyen jazzy, vagy ilyen ilyesmi hangulatok vannak a teniszjátékokban, de nincsenek egyébként, ez az érdekes.
2: Nem.
3: Talán a Wii-be, de az live zene gyakorlatilag.
0: Aha, az épp.
2: Igen. Nem, alapvetően egyáltalán nem olyan, a játékokban nem tükröződik talán annyira, vagy a zenéjükben ez a elő-kelő ilyen hangulat, ami a teniszt övezi.
0: Jó, mondjuk azt szerintem totál fals. Tehát azt szerintem egy ilyen nagy félreértése.
3: Az abszolút teljes mértékben.
0: A kultúrának, tehát azok gondolják azt, akik nagyon távol vannak a tenisztől szerintem.
2: Igen.
0: Tehát
2: egy... Igen. Hát azért szerencsére nincsenek ilyen B-közép, hogy...
0: Jó, ez igaz.
2: Hogy így...
3: Most ez igaz,
0: mondjuk ebben

0: Hatalmas.
1: Igen.
0: 12 incses tele lesz szórva, tehát lehet, hogy nem lehet majd megkülönböztetni a hangunkat.
1: Nagyon
0: olyan minőségben tudjuk rá karcolni, de rámegy mind, mind az összes perc.
2: Nekem azt tetszik, egy ember beszél.
0: Egy.
2: Magában.
0: Ilyen, mint amikor az ilyen forenzik felvétel, hogy így el van így a hang így izélve.
1: Igen. Vokóderrel.
0: Ja. Jó, hát fies srácok, nagyon nagyon hoztátok, amit, amilyen a híretek.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Nagyon köszönjük a meghívást.
1: Igen.
0: Nem tudom még milyen rétegek vannak ott az A-ban, hogy, hogy nem tudom, ilyen konoszőr seffek is vagytok, meg értetek, nem tudom, az aszfalt öntéshez, vagy még...
2: Vagy most betonhoznak.
0: Igen, mert hogy azért ez, hogy egy ilyen előhúzni az, hogy a három, nem tudom, a Rádi még ide fért volna az asztalhoz így teniszileg, de hogy azért a háromból minimum ketten nem tudom, tudnak a csengről véleményt mondani, azért ez szerintem nem egy egy ilyen statisztikai átlag.
1: Nem csibie. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha valaki lelkesedik a teniszért, akkor hallgassa a string teorit.
0: És egyébként még lehet, hogy visszahívunk majd titeket, mert a, tudjátok, hogy két tegünk van. Ugye lehet tegelni
1: a rádiós műsor,
0: két
1: igen.
0: Két teg van, az egyik a tenisz, a másik meg a valasz. Szóval, hogy...
1: Jaha.
0: De egyébként szerintem nagyon hoztuk a valaszizmust úgy, hogy meg sem említettük őt, mert igazából a valaszizmus az, hogy totál driftelés. Úgy, ahogy ti csináltok az A-t, mi egy kicsit szerintem úgy próbáljuk a stringet, hogy a tenisz az egy ilyen, nem is tudom, kiinduló állomás, ahova aztán visszajutunk.
1: Igen.
0: Vagy a körül így gravitálunk, de hogy...
1: Abszolút.
0: De hogy a parmezán például simán belefér.
2: Mélységmagasságok,
0: igen.
2: Van
0: 99-es busz. De mondjuk az azért fér vele, mert elmegy egy adásban négyszer.
3: Igen. Akkor tegnek még vegyétek fel az edukációt, az fontos.
0: Edukációt.
3: Nekünk is megvan, nem?
1: Ha nincs, akkor ezek jó, után már meg lehet. Hát ez nagyon ez tanulságos abszolút, volt. Igen. Nekem résztvevőként is sokat tanultam.
3: Meg én nagyon örülök, ha van a műsorotok, úgyhogy én követem is nagyon, úgyhogy
1: abszolút.
3: Azért is nagyon jó.
0: Most már van megint mit követni. De egyébként mi együtt nagy visszatérők vagyunk, mert is a, csak
1: igen.
0: Mondjuk ti az első etapban nem egy részt csináltatok, hanem százat. Mi az első etapban, az első szezonban állunk egy rész volt, és most...
1: Na jó, de a régen a teniszben is az volt, hogy először volt egy bajnokság, aztán így kettő, aztán három, aztán négy.
2: Most már összetre jöttek.
1: Most már, igen.
0: Most már vendég van.
1: Vendégek vannak. Idén az egyesből most így a párosba is kiléptetek, vagy nem tudom, hogy...
0: Na hoppá, majd lehet, hogy lesz ilyen is. Mármint, hogy actual páros.
1: Figyeljetek, én nagyon tényleg köszönjük a meghívást, szerintem lehet, hogy a tenisz konzervatív, de a teniszrajongók iszonyat progresszívek.
3: Ez így van.
1: A string teória az iszonyat, ez már kvantum mechanikai.
0: String kvantum teóri.
1: Ja.
0: Kösz, hallgatók, ez volt az EP4, azt hiszem, és jövünk vissza, hallgassátok az arkádok alattat és a string teorit. Cső!
2: Hello!
1: Ciao. Sziasztok!
0: Lahmacun Rádió.
4: Szeretnéd, hogy a Lahmacun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!

光をあなたの肩で、腕で、そして指で感じ取ってください。さあ、深いリラクゼーションに向かって。

ステーションに向かって。

0: Mi van még?
1: Ez a lamecsú hangja.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Mic check. AA rádió. Nagyon jó, működik a mikrofon. Ilyen. Köszi Peti, köszi a segítséget.

Na végre így egy órával a szett indulása után működik a mikrofon, nagyon jó. Nagyon sokat szerettem volna előtte is beszélni, de így most következik a beszélős időszak. Például ez a számhoz kapcsolódóan, amit egy nagyon kellemes meglepetés volt, és rá világított, hogy mennyire fontos leküzdeni az előítéleteket, ugyanis az történt, hogy egy ilyen nagyon remote Nógrád faluban, Szuhában bementem a kocsmába, és ittem egy kávét, és valaki ott mókolt a zenével, kicsit aggódtam, hogy mi lesz, benne volt így a fejemben, hogy fú, biztos valamilyen trashy zene, vagy valami nagyon erős ilyen popszám, de berakta azt a számot, ami aztán teljesen meglepett, és rávilágított, hogy mennyire fontos folyamatosan leküzdeni az előítéleteinket, ugyanis bárki bármikor meglephet. Let's go!

Yeah.

fél óra van még hátra a rádióadásból, és az utolsó fél órában egy kicsit feljebb kapcsolunk, egy kicsit house-osabbra veszük a figurát, de előtte még egy kis heavy bass. Let's go!

És végére érkezett az AA Rádió első tavaszi, pontosabban májusi adása, hisz ez már a második tavaszi adás volt. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki itt volt, és aki hallgatott. Remélem tetszettek a zenei ívek, John Cage-től a House-ig volt itt minden, és egy utolsó számmal búcsúzom, amit pedig köszönök Áki papának, és remélem, hogy mindenkinek nagyon jó hétvégéje lesz, jól fogjátok magatokat érezni, sikerül elintézni dolgokat, pihenni, kikapcsolódni, és hamarosan újra találkozunk.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szemben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show.

motherfucker.

0: this fucking animal farm or some shit.
1: Yeah.

There's a man that lives next door in my neighborhood.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsoromban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
5: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
6: Semmi sem víz kárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
7: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje!
7: Lamacsun.hu/donate

0: Hát, igen. Hát a két mesterlövész visszatért, a mexikói banditák. Tényleg amúgy akartam kérdezni, hogy most ezt így hallgattuk, hogy neked melyik volt a kedvenc cowboy típusod? Volt ilyen?
1: Üdvözlök minden kedves éjszakai bagyot. Üdvözlök mindenkit a legújabb késő éjszakai szórakoztató műsorunkban. Velem van itt.
0: Sziasztok, én Video Kojima vagyok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: És én pedig a megtisztelt és egészen jó hangulatú, hogy van a mi az, ami mar, mint a mustár?
0: Yamakasi. Várjál, most rákeresek.
1: Sziasztok, a műsor vezető vagyok. Yamakasi Daisuke. Tehát az, üdvözlünk mindenkit. Egy zajos, mint látjátok, teljesen élő és spontán bejelentkezés.
0: Jazz.
1: Ahol jazz.
0: Yamakasi 2001. A második részének az az alcím, hogy utcai szamurájok.
1: Aha, nem erről van szó, de ez nagyon jó. Ez egy film, én egy videójátékra gondolom.
0: Nem, a Daikatana nevű videójáték olyan volt, de a Yamakasi az egy francia ilyen akciófilm volt kb.
1: Igen, amikor parkúroznak.
0: Ja, ilyen, mint a taxi, csak nem taxiznak,
1: hanem ugrálnak. Na, én nem erre gondoltam. Mindenesetre maradjunk annyiba, hogy legközelebb jobban felkészülök a halálugrásra, hogy ugye becsöppenünk az élő műsorba, és ott már így készen kell állni. Video Kojima mellett nehéz egy kicsit mindig. Hát, hogy mondjam, egy Kojima az mindig túl teljesít mindenki mást.
0: Persze, a világ legnagyobb fanboya.
1: A kérdés az pedig úgy szólt, hogy milyen típusú cowboy típushoz vonzódok, vagy tetszik, vagy tartom jónak. Szerintem az a jó cowboy, aki gyorsan lő, de igazságos. Ez nem tudom, hogy egy típus-e, én ilyen cowboyokat szeretnék.
0: Ez a sheriff típusú cowboy.
1: A sheriff az korrupt. Az mindig korrupt, nem? A hatalom az el.
0: Nem csak így, ugye, hogyha nem ismerték föl volna a hallgatók. Akkor az intronk az a Zelda nevű videójátéknak a mariachi feldolgozása volt, és közben merült fel ez a kérdés, hogy milyen kobolyok jutnak eszembe, és elém került az a kép, hogy ez a mexikói poncsós, dupla csövű shotgunos, keresztben két ilyen töltényöv.
1: Igen.
0: Bajszos, poros arcú csávó. Hát az szerintem a legbedeszebb. Hát tudod, általában ő volt rajta a Wanted. És hát az intro választásunk az nem véletlenül történt meg.
1: Aki tudja, tudja.
0: Igen.
1: Miért pont mariachik? És akkor lehet, hogy jobban, vagy konkrétabban fog tudni válaszolni a kérdésre.
0: Ja. Miért a mariachi feldolgozás?
1: Biztos van európai típusú operett feldolgozás, vagy egy ilyen polka feldolgozás, vagy akár, tehát biztos van komoly zene is, biztos van ilyen afrikai törzsidobok, kongadobok, biztos van, aki elfütyüli, vagy beatboxolja, és ha már cowboyok, biztos van olyan is, amikor ilyen kis fúvókás harmonikán, mi az ilyen?
0: Ja.
1: Az egy ilyen cowboy hangszer.
0: Abszolút az, mint a Volt egyszer a vadnyugatban.
1: Így van. A Volt egyszer egy vadnyugat féle cowboyok, meg az egymaréknyi dollárért.
0: Igen.
1: Azok a típus cowboyok, amik szerintem nagyon vagányok.
0: Ja.
1: Viszont azt kell tudni, egyszer egy blogposzton olvastam, hogy amúgy ez a vadnyugat, ez valóban vad volt, abban az értelemben, hogy nem nagyon voltak szabályok, de nem volt annyira veszélyes, mint az emberek gondolják. Akkoriban már elég általános volt, és statisztikákat vezetnek a gyilkosságokról, meg halálesetekről, és semmiben sem volt kirívóbb az a korszak, mint az összes azt követő korszak, ami azt is jelentheti, hogy csak ugyanolyan erőszakos maradt Észak-Amerika, viszont azt is jelenti, hogy egy kicsit így meg van szépítve, vagy így meg van vadítva, így ki van díszítve ez a korszak.
0: Én arra emlékszem, hogy az eredeti Star Trek sorozatban volt egy rész, amikor egy ilyen nem a Földre, hanem egy másik M típusú bolygón, nyilván egy ilyen párhuzamos dimenzióban, de hogy ilyen cowboy korba érkeztek le, és teljesen ilyen amerikai vagy nyugatszerű. De nem emlékszem pontosan a történetre már, de hogy így teljesen lefegyverezte az egész Enterprise csapatát, nem tudom, 7 darab ilyen vadállat cowboy, és így arra emlékszem, hogy nagyon kétségben voltak esve valamiért, de ha nem minden a phaser.
1: Mond csak, a mariachik eljátsszák ezt a zenét, el tudod-e képzelni, hogy van cowboy-szerű karakter abban a világban, amit Hyrule-nak neveznek, és ahol a Zelda mesék játszódnak, illetve fordított kérdés, hogy a Legend of Zelda-nak a névtelen főszereplője szerinted milyen ilyen cowboy karakternek, vagy ilyen vadnyugati karakternek feleltethető meg? Azért én sok... Ez egy nagyon jó választás, vagy áthallás szerintem, mert lovaglás, kardozás, nem tudom, sok minden van, amiben így felfedezem hirtelen ezt a párhuzamot. És ez egy késő esti szórakoztató műsor, úgyhogy ilyen hibbant kérdésekkel készültem.
0: Miért pont a mariachi? Mit jelent a mariachi tulajdonképpen? És volt egy érdekes beszélgetés, most nem mennék bele a részleteibe, de az volt a lényege, hogy valaki azt mondta, hogy alapvetően egy punk zenész, ő maga, de hogyha a boldogságot akarnak közvetíteni a zenéjével, akkor mariachit játszol, nem punkot. És ez szerintem 100%-osan igaz.
1: Ez 100%-osan igaz.
0: Úgyhogy szerintem tényleg, de mariachi ez baromi vidám dolog, nem tudom, én nagyon szerettem a Három Amigo című filmet is. Úgyhogy ha Zelda és a mariachi találkozik, akkor abból egyszerűen szar dolog nem sülhet ki. De amúgy nagyon tetszett ebbe a videóban, hogy eleve a zenészek úgy kezdték el játszani, hogy lehúztak egy-egy tekilát.
1: Na, ne higgyünk el mindent az internetnek, szerintem víz volt benne.
0: Lehetséges, vagy almalé. Én nem tudom, mert én 2009 óta nem ittam tekilát.
1: Ez egy becsületes.
0: De hogy meg azt akartam kérdezni, hogy igen, tehát hogy amikor rohadnak a tekilába, azok a kígyók, az miért, meg miért van a szekrény tetején a lakótelepen. Na mindegy, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy a névtelen hős, a lánc, a hivatkozás, Link, Zelda.
1: Igen.
0: Zelda az egy hercegnő. Na mindegy. És hogy milyen típusú cowboyhoz tudnám őt hasonlítani, hogyha valaki ezt kéne nyúlni így a popkultúrába, és leginkább a Vissza a Jövőbe filmek jutnak eszembe. Marty McFly az egyébként meg még összefüggés esetleg a Zelda és a kabolyok világok között. Mondjuk a kalap az fontos, például a Mine is Cap című
1: igen.
0: Ott beszélő kalapod van. Nem tudom, tehát hogy az az érdekes, hogy ha visszaemlékszem, akkor régebben, nem tudom, mondjuk az én gyerekkoromban, akkor sokkal nagyobb adagba kaptuk a kobolyos tematikákat.
1: Igen.
0: Ha csak visszagondolok így a Looney Tunes rajzfilmekre, vagy nem tudom, Speedy Gonzálesznek, azt látom magam előtt, hogy kutyák, macskák is, nem tudom, egerek körbe táncolnak egy szombrérót.
1: Nagyon érdekes, hogy azt a típusú lövöldözős interneten keresztül ilyen több játékos ilyen játékokat, amiket most Counter-Strike néven ismerünk, az lehetett volna akár egy cowboy világban, cowboy tematikában abszolút játszódó ilyen Lucky Luke-szerű játék koncepció, hogy vannak a bankrablók, meg a cowboyok, meg a sheriffek, meg az indiánok, és akkor... Tehát a mariachik azok számodra boldogságot abszolút, és a szabadságot hozzák. Én ezzel egyetértek, és tulajdonképpen nem is tudok még csak hozzá se tenni, mert ez szerintem annyira egyértelmű, hogy nem nagyon lehet ezt tovább cifrázni.
0: Ja, figyelj, akkor teszek is fel kérdést. Vagyis nem tudom, akkor hajtom tovább a... Csak hogy
1: izzasztó, értsük a... Izzasztó kérdés lesz?
0: Nem, csak hogy értsük a kontextust.
1: Jó,
0: hogy
1: jó.
0: Ja, szóval, hogy igen, ez az árkádok alatt és 2,5 évvel ezelőtt volt szerintem nagyjából az utolsó felvétel.
1: Nem? Hát másfél-kettő.
0: Másfél-két évvel ezelőtt, ja. És most azt tervezzük, hogy inkább ilyen élő jelleggel próbálunk műsort csinálni, és havonta egy rész beállapodtunk meg, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Igen. Egy ilyen megfontoltabb, kevésbé érült roadshow lesz. Mindenképpen a szórakoztatás és a videójátékok zenének a szeretete az elsődleges téma, vagy hát fókusz továbbra is.
0: Igen, mert szerintem, tehát hogy eltelt ennyi idő, és akkor ezt még így csináljuk. De hogy szerintem még mindig vannak dolgok, amivel egyet tudunk érteni. Szóval tudjuk folytatni ezt a munkát. Az első dolog az, hogy a játék nem játék. Azt szerintem azt még mindig mind a ketten valljuk.
1: Ez nagyon fontos szem továbbra is.
0: Akkor azt is valószínűleg valljuk mind a ketten, hogy minden kérdésre létezik válasz, ha elég sokáig kérdezel.
1: Igen. Illetve
0: hogy
1: a taktilis gombok és az érintőképernyők közti különbség áthidalhatatlan, szerintem.
0: Ezen kívül még egyetértünk abban, hogy az e-sport nem sport.
1: Igen, egyetértünk ebben.
0: Miben értünk egyet?
1: Tulajdonképpen a következő egy óra arról fog szólni, kedves hallgatók, hogy végig mondjuk, hogy mikben értünk egyet.
0: Ja.
1: Szerintem például abban is egyet értettünk elég sokszor, hogy az igazán félelmetes játékok, azok nem mindig a legijesztőbbek.
0: Ez így van.
1: Amire szintén emlékszem, hogy, hogy talán abban is megegyeztünk, hogy a legnehezebb videójátékos műfaj az a verekedős játékok, vagy ezt nem... mondtuk ki.
0: Szerintem azt nem mondtuk ki, de ebben lehet, hogy nem is értünk egyet.
1: Lehet, hogy ebben nem értünk egyet.
0: Aszta.
1: Volt-e még olyan emléked, hogy ami a videójáték zenéhez köthető, és amiben nagy volt az egyetértés, gondolok itt hangcsipekre,
0: ja,
1: gondolok
0: igen,
1: itt...
0: Ja, igen, igen. Hát abban például nagyon, nagyon egyet tudtunk érteni, hogy a szűk keretek, azok mindig upgrade-elik a kreativitást. Ez az alapja.
1: Számtalan olyan részt hallgathat vissza a kedves, újonnan ismerkedő hallgató az archívumunkból, ahol csodálatos 4 bites, vagy 8 bites ilyen.
0: 8, 16, 32, 64, ja.
1: És valóban a 8-asokban sokkal több olyan fura dolog van, amire azt kommentálom, hogy te jó ég.
0: Meg várjál, még abban is egyetértettünk, hogy gyakorlatilag a világ, a valóság, bármilyen kérdésed, hogyha felmerül, de tényleg bármivel kapcsolatban, akkor hozzávetőlegesen a Nintendo vezető címeivel megmagyarázható. Értem ez alatt, hogy ha tisztában vagy a Metroid, a Super Mario és a Zelda világával, akkor hozzávetőlegesen minden társadalmi folyamatot, filozófiai kérdést, tudományos megfejtést, tehát hogy gyakorlatilag mindenhez van egy kulcsot, hogyha ezekkel tisztában vagy,
1: igen.
0: Mert minden kapcsolódik mindenhez, és
1: igen.
0: A holisztikában van a megoldás, és a holisztika minden egyes csápja kapcsolódik a Super Mario World-hez. Úgyhogy,
1: ez egy nagyon, nagyon fontos megállapításunk volt. Volt egy olyan is, amiben egyetértettünk, hogy mi az a, bár ezt megtanultuk, de a végére egyetértettünk abban, hogy mi az a remake, mi az a remaster, és mi az a
0: reissue. Fú, de ennek a PC Master verseny volt a nagyon nagy szakértője, mert ő nagyon sok dátumot tud.
1: Igen, és ezért akartam behozni, mert ő az ő hangját és az ő tényeit nem hallhatjuk ma.
0: Ma sajnos nem, de...
1: De van nagyon sok olyan epizód, ahol tulajdonképpen egyetértettünk, most is egyetértünk abban, hogy ő olyan dátumokat és tényeket tud, amiket senki más. abban egyet értettünk, vagy egyet értenél, azt hiszem volt ilyen is, hogy a legjobb zenék, azok bármilyen éghajlatú pályán lehetnek, de a legnehezebb pályák, azok általában a vizes pályák.
0: Igen, mert ott a vizes pálya és a víznek mindenféle
1: változatai, igen.
0: Alapuló pályák, például a nem tudom, jeges pályák, ugye a vizes pályák, és tényleg vannak ezek a gőzös pályák.
1: Szaunás játék?
0: Hát, de tudod, például mondjuk olyanra gondolok, hogy tudod, egy ilyen... tehát gőzös pálya például a gyáros pálya, tudod?
1: Igen, ez amúgy igaz.
0: Amikor így mész egy csövön, és akkor abból kifúj valamit, valami és akkor feldob a levegőbe.
1: Igen, ja, persze.
0: Vagy a jeges pályán, amikor nem tudsz időben megállni
1: és csúszik, becsúszol.
0: A Sonic játékokba. A vizes pályában például a, nem tudom, mondjuk hozzuk ide a Máriót, akkor igen. Sokkal lassabb, keringőzöl a halakkal.
1: Meg hogyha már a Nintendo-nál, meg a klasszikus játékoknál tartunk, amikkel marketingelhető, eladható ez a műsor a mainstreamnek, mindegy, ez csak egy belső poén volt, elnézést. Szóval a Donkey Kong Country-ban a vizes pályák azokkal a kard, vagy ilyen, azokkal az ilyen...
0: A kardhalakkal.
1: Kardhalakkal, igen.
0: Meg a csillagokkal.
1: Igen.
0: És a teljesen oda nem illő zenével.
1: Igen.
0: Igen.
1: Az nagyon, nagyon nehéz volt. Mi lenne az a cowboyos játék, amivel 2025-ben így játszanál? Beszéltük azt, hogy egyikünk se kötődik annyira a Red Dead Redemption történetéhez, vagy világához, mindegy, ezt is kibonthatjuk majd később, vagy máskor, de van-e olyan cowboyos ötlet, amit te még nem láttál, és amúgy jó lenne? Lehet ez olyan is, hogy éljenek a cowboyok ellen, vagy szimulátor egy ilyen bányánál, vagy ilyen nem tudom én, mi volt az játék, a Prey, vagy mi volt, amikor egy indiánnal állsz bosszút, és ilyen mágikus erőd van? Van-e ilyen? Az is oké, ha nincs.
0: Igen. Most hirtelen izé jutott eszembe a Shaw Brothers-nek az egyik filmje,
1: a
0: Hét arany vámpír és V.S. Shaolin, vagy valami ilyesmi,
1: wow.
0: És akkor az gyakorlatilag egy ilyen horror kung fu Shaolinos vámpíros film volt, az szerintem ez nagyon, nagyon nagy ötlet.
1: Ez csodálatos.
0: Nagyon jó film amúgy, és akkor el tudnám képzelni. De egyébként az rémlik, hogy amúgy ezt a cowboy világot keverni valamivel, ez amúgy Jackie Chan-nak sikerült, nem? Volt neki ez a, nem tudom, amikor, hogy csak az a szőke palit, aki azt mondja, hogy wow.
1: Owen Wilson.
0: Az. Na, és...
1: Erre mennyi esély volt? Nem sok. De eszembe jutott, na, igen.
0: Nagy, kösz.
1: Igen, van ez a filmje valóban.
0: Igen, és akkor ott itt össze van keverve ez a két világ. Hogy olyan játszanék, hogy cowboyok a kalózok ellen. És időben ugye elcsúszik.
1: Ez szerintem egy ilyen videójátéknál ez nem feltétlen akadály. Milyen műfajú lenne ez a játék?
0: JRPG.
1: Ez az. Ez egyre jobban
0: tudod,
1: tetszik.
0: Tudod, a fejlesztő Squaresoft.
1: Igen, ennyi. Final Fantasy egy másik világban.
0: A Final Fantasy az pont az a franchise, amiben full beleférne egy ilyen cowboy vonal.
1: Igen.
0: Még a izé jutott eszembe a... Úristen, gyorsan akartam mondani. Na mindegy, nem mondom akkor, mert nem volt elég gyors.
1: Igen.
0: De bocsánat, nem kérdeztem vissza, szóval...
1: Semmi
0: gond. Mi a helyzet a kabolyokkal?
1: Te videó Kojima, nagyon nagy keresztkérdést tettél fel, mert az a
0: fordított keresztkérdést?
1: Fordított keresztkérdés, mert azzal próbáltam áthárítani a eldöntetlen válaszokat a fejembe, hogy megkérdezlek téged. Most egy olyan cowboy vagyok, akit így a falhoz szorítottak, és tudod, így kilövik a kezéből a pisztolyt.
0: Ja.
1: És így, jó, bocs. Mondom gyorsan, én szerintem egy olyan játékot játszanék cowboyokkal, ahol a cowboyoknak az ilyen vélt vagy valós higiéniai problémáit kéne ilyen mini játékokkal helyre tenni,
0: azt a... De ez akkor egy 3DS-es.
1: Hát igen, igen, tehát ez egy ilyen WarioWare.
0: És Japán.
1: Japán, egyértelműen. Még azt is el tudom képzelni, hogy ebben, hogy így fel vannak véve a valóságból ezek a videófelvételek, tudod, és akkor azok vannak így lejátszva. És lenne egy olyan pont, amikor ez egy ritmusjáték, például a fogmosás, de lenne egy olyan pont is, amikor igazából az egész, az egy stratégiai játék, hogy meg kell szerezned a vizet, azt fel kell melegítened, tehát hogy egy ilyen gondolkodós szinte stratégiai valami lenne, ahol másokkal együtt küzdesz bizonyos ilyen erőforrásokért, mint a víz, a nem tudom én miből csináltak régen fogpiszkálót, meg ilyen fogkeféket. Tegyünk be akkor valami zenét. Cowboyos legyen, vagy más? Lucky Luke?
0: Hát legyen más. Szerintem a legnagyobb, a legkirályabb cowboyos gag valaha.
1: Na.
0: Az, amikor Lár András.
1: Mondjad,
0: egy izét, tudod, így megy a kalba, és így lával lövi magát 20-szor. Az comedy gold, tényleg.
2: Jaj, de fáj nekem a lábam! Jaj, a lábam, de fáj nekem! Mindig annyira fáj a lábam! Fáj. A lábam nagyon fáj!
0: Nyáron lőtt lány.
1: Igen.
0: Című galla.
1: Szám, vagy...
0: Hát, igen.
3: Én is egy nyálon lőtt lány vagyok,

0: vagy nyugati emberek.
1: Maradjunk annyiban, hogy megbeszéltünk, de mindenről szó lesz mostantól.
2: Mindenről a világon.
1: Mert éjszakai műsorsába kerültünk, mint a 9-től 11-ig.
2: Igen, ez most már a felnőtt játékosok idősávja, ez a 11-től, ameddig ki nem esik a kezedből a távirányító.
1: Így van. És akkor szerintem én azt mondom, hogy játsszunk le egy menüzenét, ami gyors és egy verekedős játékból jön.
2: Várjál, megnézem a jegyzeteimet. Verekedős játékból
1: kifejezetten. Igen. Verekedős játékból egy gyors zene. Ez a bingómon rajta van. Biztos,
2: hogy... De figyelj, akkor játszunk le két számot. Akkor te mondasz egy olyat, hogy verekedős játékból gyors zene.
1: Abszolút.
2: Én meg mondok egy olyat, hogy autóversenyzős játékból egy gyors zene.
1: És akkor ezt ki fogjuk tárgyalni, és ütköztetni fogjuk, és maximálisra kapcsoljuk a sebességet. Hallgassátok meg...

0: Hajjaj.
1: Na, te nyertél, beértél a célba.
0: Mondd csak gyorsan és érthetően, mert ez a legfontosabb. Mit hallottunk?
1: Azt a második szám. A második szám Rage Racer PlayStation 1 érás klasszikus árkád stílusú autóversenyzős játék, ami egy nagyon fontos játék számomra, és úgy jutott ez a szám az eszembe, hogy próbáltam felidézni, hogy az elmúlt időszakban mik voltak azok a videójátékok, amik esetleg véletlenül a kezem ügyébe kerültek, és megtaláltam a Ridge Racer 2-t, ami a Ridge Racernek a másik neve, megtaláltam a PlayStation Store-on, és lekaptam, és két nap alatt végigvittem az egészet. Megnéztem, hogy...
0: Az hány kilométer, bocsánat?
1: Fú, ez jó kérdés.
0: Betartott az előírásokat, hogy nem tudom, hány 100 kilométerenként rá lehet pihenni? Már azért két nap alatt ennyit
1: hát,
0: vezetni.
1: Igen, meg tudod, nem vittem el. 12 000 kilométerenként nem vittem el az autót szervízbe. Meg nem tudom, zsarúval se találkoztam, hála Istennek. Csak helikopterekkel és pálmafákkal, meg betonnal. Ennyi. Amúgy
0: ennyi
1: az autózás. És... és nem, csak kíváncsi voltam, hogy az ilyen 12 éves, 13 éves reflexek működnek-e. Na mindegy, szóval...
0: De közben tegyük hozzá, mert ezt nem látják azok, akik ezt hallgatják, de én látom, mert a zsebedben ott van, hogy neked van kocsi kulcsot, tehát te vezetsz a való életben is. Meg kell kérdeznem, nehezebb az életbe vezetni, mint a videójátékokban, ez igaz?
1: Nem, a videójátékban nehezebb vezetni, mint az életben.
0: Ez azt tudtam.
1: Ez bármikor megkérdezted volna.
0: Ezt a rágalmat, ez tényleg ez annyira rossz volt, ezt hallani.
1: Ez a műsor 2019-ben ment először, és még sosem merült fel benned, hogy ezt megkérdez.
0: Nem. Igazság szerint eddig még mindig annyira sematikusak kimértek, és mondhatni szabálykövetően vezettük a műsort, hogy a szerkesztők semmi teret nem hagytak az ilyen egyéni fondorlatoknak, meg butas vagy együgyű kérdéseknek, úgyhogy most élhetjük
1: nem,
0: magunkat.
1: Nem, ez tényleg, de amúgy ez egy full valid kérdés, és amúgy, hogyha jót akartok a bolygónak, akkor a nehezebb utat választjátok, a videójátékokat, balvezettek autókat.
0: Ding, ding, ding, ding, ding.
1: De az a baj, hogy kurva jó gyorsan menni, szóval ez nehéz. Na mindegy.
0: Abszolút jól vezetett fel szem a dilemmát, amivel küzdünk. És milyen érdekes, már bocsánat, hogy mielőtt az első zenét, meg ennek is a zenéjéről, de csak tényleg a zárójában muszáj hozzátenni, hogy milyen érdekes, hogy végül is a cowboyok is, a terjeszkedés, a sebesség, a nyugati partvidék meghódítására törekedtek. Nagyon fontos volt az, hogy minél egészségesebb, gyorsabb, erősebb legyen a lovad, és hogy ez mennyire vicces, hogy kapcsolódik ehhez a Rage Racer autóvezetős játékok
1: hát
0: tematikához, nem?
1: Eleve csak azt a tényt előveszük, hogy mai napig azt mondjuk, hogy lóerő.
0: Mai napig, és ezen valamikor gondolkodtam, hogy ez mennyire vicces lesz. Ez már akkor is vicces, hogy én gyerek voltam, de tehát, hogy nem tudom, hogy ebben van egy nagy generációs különbség, hogy a mai gyerekek még kevésbé ismerik a lovakat, vagy nem tudom, de hogy azért most már jóval beláthatatlan távolságban van az ilyen autóiparnak a kialakulása, mint akár a mi gyerekkorunkban volt. Én ugye 1902-ben láttam meg a napvilágot.
1: Igen, 182 éves vámpír. Hegedül szomorúan.
0: 182 kilós.
1: Aztán.
0: Vámpír.
1: Tényleg? Amúgy
0: mi van a
1: túlsúlyos vámpír?
0: Mi van a túlsúlyos társadalmi reprezentáció a vámpírok között?
1: De most álljunk meg egy...
0: Ez egy játék, nem játék pillanat. Én nekem egy mentővem lehet erre a helyzetre, hogy lehet, hogy a vámpírok a vér szívásban nem építenek be olyan zsírokat, vagy olyan tehát, hogy testileg, igen, fizikailag ettől a vérivástól így nem tudsz nőni, szélesedni.
1: Nem az van, hogy ők csak a vörös vérsejteket használják fel, meg a hemoglobint? És a zsírt nem, a koleszterint azt pedig kihagyják? Lehet, hogy azt ürítik ki gyakorlatilag. Tényleg a vámpirok ürítenek?
0: Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogyha ennyire, hogy mondjam, ennyire a kertek alatt építik be a számukra szükséges. Meg az se egyértelmű nekem, hogy tehát én azt is el tudom képzelni, hogy egy vámpírnak igazából csak a túléléshez kell a vér, de amúgy, hogy így tudod...
1: Flexelésből kell neki a vér.
0: Vagy az, igen, de hogy amúgy eszik, meg iszik.
1: Hát de, nem esznek és nem isznak. Figyelj, én láttam Twilightot.
0: Abban nem esznek, nem isznak.
1: Nem esznek, nem isznak. Igen, amikor elmennek rizottozni, elviszi Bellát rizottozni, és nem kér semmit, azt mondja, hogy speciális diétem van.
0: Akkor ez egy létező válasz lehet, ja, hogy ja, nem ja. esznek, nem isznak, tehát nem ürítenek, de az azt jelenti, hogy be se, tehát nincs is mit felszedni, vagy érted, igen. leadni.
1: De hogy,
0: vastag csontúak ettől függetlenül?
1: Attól még lehetnek, vagy erősebb testalkatúak. Jó, figyelj,
0: ez én a vámpír...
1: most így a popkultúrával nem tudok semmiféle ilyen reprezentációt, ahol a túlsúlyos vámpirok megfelelő módon meg vannak mutatva. Ha valaki tud ilyet, az írja meg a Postafiók 420-ra, a Nintendo igen. 69 utca 2 alá.
0: Így van, így van. Köszönjük szépen. A második emeleten a bal billentyűnél.
1: Igen.
0: Oda címezzétek
1: is. Igen, R3 és az X.
0: Így van.
1: Ja, ja, ja.
0: Amúgy ezen sokat nevetek, hogy a ilyen nagy-britanniai angol ilyen, tudod, ilyen nekik ilyen fura a
1: kajájuk?
0: A kajájuk, meg ez a csak ez az ilyen postakód rendszerük, tudod, az ilyen irányítószám. És ott van, hát ott van azt, tudod, hogy RX3 Z2, és akkor mindegy, szoktam ezen rögni. Ez tényleg
1: ilyen, rendszámtáblák.
0: Ilyen videójáték rövidítések, ilyen kombináció rövidítések.
1: Pályakódok.
0: És mondd csak, te mit szólnál ahhoz, hogyha dolgoznál mondjuk, nem tudom én, egy ilyen videójátékom, és azt mondnák, hogy jó, most oké, versenyeznek emberek, de mi lenne, hogyha ilyen cowboyok versenyeznének ilyen hintókkal, meg ilyen fogatokkal?
1: Mint a Ben Hurban.
0: Igen. Ez szerintem egy érdekes játék lenne, illetve mi lenne, hogyha lenne egy olyan játék, hogy az egész egy ilyen golyó, mi az a ágyugolyó futam?
1: Aztán, igen.
0: Keletről nyugatra.
1: Isten, igen.
0: De ezekkel a régi mód ilyen szénátszállító, ilyen paraszt, ilyen, tudod, lovas fogatokkal, amit így hajtanak.
1: Mint a flúgos futam.
0: Mint a flúgos futam, vagy a Steelborn a Jojo világából. Igen. Tehát a Rage Racer, neked miért fontos ez a játék, vagy hogy mi tetszik mondjuk a zenében, hogy így a mai napig eszedbe jut?
1: Hát a zene az... Hogyha meg kéne határoznom azt, hogy én melyik videójátékos generációba tartozom, akkor ez reprezentálja a kávé azt, hogy én ilyenkor szálltam be úgy tudatosan, hogy amikor már tudtam, hogy én játszok, és hogy tartozok egy, nem tudom, nem azt mondom, hogy közösséghez, bár jártam klubba sokat.
0: Hogy hallgassátok így, vissza.
1: Ja, ilyen nosztalgikus húrokat megpengelt egyértelmű módon, de hogy ez így mindig így. Tehát, hogy azért, amikor a 16-bit Super Nintendo, Sega Mega Drive-ából ugrottunk a CD-s játékokhoz, akkor az úgy érezhető volt. Akkor tényleg is repülőautókat vizionáltál így a jövőbe, szóval faszán reprezentálja ez a Liquid, Intelligent, Low Poly, DMB baszatás.
0: Igen, nem is tudom, hogyha valaki ezt nem a műsort, hanem ezt a zenét hallgatja, az éjszakai életben, mint egy szombatesti vagy péntekesti program, hogy erre táncol, lődörög, nem tudom, hogy mondják a mai fiatalok, akkor vajon neki eszébe jut-e a zenéről az, hogy betonon vezet pálmafák között? Érted, hogy, tehát, hogy visszájára fordítva vajon...
1: De úgy, hogy amúgy alacsony felbontású poligonszámú képek.
0: Igen, tehát hogy valahogy a különböző... Nem akarok túl tájékozottnak hangozni, de hogy...
1: Hát
0: hogy
1: az a, vagy, ne szégyeld magad.
0: Hogy a különböző médiumok közt vajon mind a két irányba egyenlő ez a ilyen, tudod, ilyen analógia, vagy ez az ilyen, ilyen gondolat. Én nekem bevallom, hogy ezek a zenék valamiért értelmezhetetlenek játék nélkül.
1: Aha.
0: Hallgatom, és ilyen végtelen ilyen lobby zene, vagy csak ilyen valami.
1: Magamtól én sem hallgatnék kifejezetten ilyen zenét, meg nem is tetszene. Tehát, hogy szükség van a plusz jelentéshez mindenképpen. Hogy mondják, a lelki szemekhez?
0: Azt a mindenit. Képzelj el lelki szemeket lélek nélkül. Azok wow. Csak szemek.
1: Na, és akkor mi a helyzet a kalóz kabolya Joe-val? Szóval mi volt az első szám? Beszéljünk arról.
0: Amiben a hallgató az egyszeri, vagy visszatérő gitárokat hallott, meg egy kis en... Igazából ez egy ilyen kábolyos karakternek a száma, és azért gondoltam, hogy viccesen ide passzol. Guilty Gear XRD, ugye ez a XRD,
1: igen.
0: És akkor ennek a nem tudom, a remasteri az valami Revelations, vagy nem tudom, van egy ilyen, még egy alcíme, abból hallgattuk a Johnny nevű karakternek a
1: Johnny.
0: Törvényen kívüli kalózszerű valaki, de közben meg az van, hogy pisztoly, szerencsejáték, ezek az ilyen Trigun manga, meg animetod, ezek a ilyen kerek szemüveg, ami ilyen cikcakos.
1: Technokrata.
0: Igen, egy kicsit ez az ilyen, és van valami kalapja is.
1: Kicsit ilyen steampunkos.
0: Kicsit ilyen steampunkos is, igen. Ez a zene is egy kicsit steampunkos volt, abban az értelemben, hogy kurva szar.
1: Ja, amúgy a steampunk kurva szar, még szerintem ebben is egyet ért.
0: Minden részben elő fog kerülni. Ez egy visszatérő poén, erre szerződtem.
1: Igen. Nem járok monoklival.
0: Na igen. Én sajnos legtöbbször biciklivel se tudok járni, mint megközlekedek, de monoklival ez semmi.
1: Hogyha kell választani, akkor a belső égési motorok mellett vagyok.
0: Ez egy, amúgy ilyen szempontból egy nagyon jó párhuzam már vált ez a két szám, hogy így tényleg lett egy ilyen ütközés közte. Én
1: egy kicsit ilyen panterás volt.
0: Igen, és grúvos. Ez nagyon nem tetszett, hogy ilyen grúvosan van oda kenve. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a Guilty Gear, aztán az a verekedős játék, aminek a legjobban tetszik az ilyen esztétikája, tehát az ahogy megvannak, eleve a rajzolt karakterek, meg azoknak a mozgása, az animálása csodálatos. Talán a Darkstalkers mellett így ilyen nagyon-nagyon oda vagyok érte, ezért a típusú megjelenítésért, és a legkevesebbet játszottam kb. Minden létező ilyen nem tudom, tehát ilyen Sam King of Fighters többet játszottam, mert egyszer voltunk Horvátországban, és az Arcade-ban körülbelül a Metal Slug meg a King of Fighters között ingáztunk azokban a napokban, amit ott töltöttünk egy ilyen családi nyaraláson testvéremmel. Tehát még a King of Fighters, ami nem olyan híres, és nem olyan népszerű, és nem olyan, nem is tudom, különleges olyan értemben, hogy ott nincsenek ilyen fantáziavilágok. Mindegy, ez egy kis kitérő volt, de hogy én a Guilty Gear-t azt nagyon kedvelem, és mindig megnézem a ilyen karaktertörténeteket, ahol csak így össze vannak vágva ugye a párbeszédek, mit tudom én.
1: Igen.
0: De hát ez a zene, ez egy kicsit brutálisan gyors volt, de ez nem volt annyira gyors, és sokkal ilyen grúvosabb, és ilyen kemény, kedűsebb, mint amire emlékeztem.
1: Amúgy most, hogy említed a King of Fighters, majd egyszer arról amúgy kicsit, igen, az alul tárgyalt kis, még szerintem még a részünkről is.
0: A részünkről mindenképp szám.
1: Igen.
0: Vagy,
1: igen.
0: Vagy talán egy szám volt egyszerre.
1: Igen. Pedig amúgy ez egy masszív és önmagát tartó franchise. Ami ugye a Street Fighterrel is sokszor találkozott már.
0: Igen, így van. Úgyhogy...
1: Mit jelent ez a törvényen kívüli karakter, amúgy?
0: Hát...
1: Szerintem
0: nagyon sokszor különösebb ilyen gondolat nélkül egyszerűen csak a való világból emelnek át ilyen toposzokat vagy sztereotípiákat. Viszont speciálisan a videójátékoknál szerintem a törvényen kívülség az egy kicsit azt jelenti, hogy nem annyira kell a játék mechanikájával vagy a kereteivel foglalkozniuk, hanem az egy ilyen tiszta lap, egy olyan koncepció, egy olyan karakter, ahol elvonatkoztathatnak attól, hogy most mit tudom én mondok, valamit. Van egy ilyen verekedős játék, és akkor mondjuk van egy jó, meg egy rossz, de hogy az egyik fejlesztőnek a csapatban mániája, hogy legyen egy gólyalábas karakter, vagy valami.
1: Hú, az mindig para. Az
0: igen,
1: mindig para.
0: Vagy hogy valakinek legyen a fejhelyén egy létra, és akkor ezen így röhögnek, de hogy így ő nagyon szeretné, és ez azért nehezen fér bele egy történetbe, és akkor azt mondják, hogy na jó, de mi van, hogyha ez egy törvényen kívüli karakter, akit így meg lehet szerezni valamikor egy ilyen különleges végigjátszás végén, és ez így könnyebb eladni, vagy elhelyezni egy ilyen, mondjuk kifejezetten egy olyan játékba, ahol több karakter közül választhat a játékos.
1: Ja.
0: Amúgy meg, hogyha ilyen akciófilm, vagy valami, akkor szerintem a törvényen kívülség az abszolút csak az ilyen menőségi faktor, hogy így mindenki olyan játékkal szeretne játszani, ahol az lehet, aki a való életben nem lehet.
1: Ja, meg hát tudod, sokszor amúgy a törvényesek is gaz szeretik magukról előadni, hogy ők törvényen kívüliek.
0: Így van. A videójáték, mint Escapizmus című disszertáció bemutatójáról beszéltünk itt videó Kojimával.
1: Igen.
0: És
1: most ropogunk tovább.

0: Hát, üdvözlünk mindenkit a mély vízbe.
1: Szerbusztok, ez itt még mindig az árkádok alatt élő, esti, késő esti szórakoztató felnőtt videójátékos rádió műsora. Mi a két legnagyobb élő podcaster, Video Kojima és Daisuke

0: Daikatana Yamakasi. Ülünk itt.
1: Csíp, mint a muster.
0: Kifogástalan magyarsággal beszéljük a japánt.
1: Ez így van.
0: Az első szám, a hallgatóknak mondom, okay, hogy egy nagyon-nagyon különleges rap számot hallhattunk, amiben Richard Branson elreppel egy képzetbeli vagy valós levelet, amit megírt a Squaresoft-nak, és az úgy találjátok meg az interneten, hogy Richard Branson,
1: Richie Branson
0: Letter to Squaresoft, és nagyon fontos, hogy Squaresoft és nem Squeenix.
1: Hát igen.
0: És a második szám pedig a Macross Valkyrie Scramble, ez Turbo PC-k, Arcade, SNES, ez mindenem megjelent a 90-es évek elején, és ez egy shmup shoot 'em up. És a két számban az a közös, hogy a rap zene az ugyan nem videójáték zene, de videójáték zenés alapja van, és a második szám, ez a Macrossos, ez pedig olyan, hogy az animéknek a különböző főcímdalait, meg címdalait, meg az abban elhangzó ilyen opera számok, pop opera, űr pop, űr opera számoknak az alapja, vagy az átdolgozásából épül fel a játéknak a zenéje. Úgyhogy ebben is van valami közös, még akkor is, hogyha a két számra ezt mondani első körben különösen hangozhat.
1: Hát igen, igazából a legközösebb a kettőben az, hogy ez Japán non plus ultra. Tehát ez...
0: Igen.
1: Az első szám, igen, ez a Richie Branson, ez a rap szám. Hát az alapja az gyakorlatilag a Chrono Trigger nevű csodálatos JRPG játéknak az egyik témája. Hiszem az a cím, hogy Secret of the Forest, vagy Secret of Forest, nem is tudom.
0: Aha.
1: És egyébként az egész játéknak a zenéje elejétől a végéig nagyon, nagyon klassz, az egész úgy, hogy van meg a játék is magában, tehát hogy a Super Nintendo él a csúcs terméke, egyik csúcs terméke valószínűleg. A második szám, igen, ez a Macross. De mondjuk, igen, pont ezt beszéltük, hogy ettől a Richie Branson nevű rapper gyerektől volt még a listán még egy szám, ami egy másik ilyen mechás témához kapcsolódott, a Macross mellett a Gundamhez.
0: Gundam.
1: Ez a Mehagod 2 című szám, ami talán egy következő részbe lemegy.
0: Remek cím.
1: Nerd Hip Hop.
0: Igen, igen.
1: Tehát ezt a srácot úgy képzeljétek el, hogy a nyakában egy nem ilyen bling-bling nyakláncon, hanem egy NES joystick, szóval...
0: Azt a mindenit.
1: És azt mondanád, hogy pózel, de hát nem, azért nem. Tényleget...
0: Amit ebben felol vagy megírt...
1: Igen, amit itt felolvasod gyakorlatilag a Squaresoftnak, majdnem minden szavával abszolút egyet lehet érteni. Főleg a Mario RPG visszahozására,
0: igen,
1: nagyon fontos megemlíteni, mert
0: számomra az elején nem volt meggyőző, mert nagyon sok vers szakott, csak így arra szánt, hogy körülírja, hogy miért ír levelet, meg hogy reméli, hogy nem veszik zokon, meg nem tudom, nagyon udvariaskodó volt. Aztán, amit utána elkezdett és befejezett lenyomni, az szerintem bőven az egyik legkorrektebb és legkörültekintőbb ilyen videójáték ipari gyors elemzés. Abszolút. Volt, amit az ember kaphat. Én például
1: Magyar IGN mennyi idő alatt nem hozott össze egy ilyet?
0: Így van. Miért nincs olyan, hogy a Magyar IGN-en rappel Majka vagy Azahria mondjuk a gacsa játékokról, vagy ja, az Imperium Galactica 2-ről. Echo the Dolphin. Figyelj, valahogy úgy menne, hogy megy ez, hogy tak, tak, tak, tak, és akkor magyarok vagyunk Siriusról, az Echo a Dolphint is elvették, de az Imperium Galacticával betömtük az űrseggét. Yeah!
1: Nem tudtam, hogy ilyen kvalitásaid vannak.
0: Visszatérve... Csak azért mert szemüveges vagyok? Viccelek. Hogy nagyon fontos, hogy tartom azért így behozni, vagy megkérdezni, hogy mi, tehát ez egy nagyon régi szám, és most már sok, több mint egy évtizeddel később hallgatjuk, mint akkor kijött, de hogy én most tudtam meg, hogy volt Secret of Mana remake kiadvány az iPad-re. Szóval mik vannak? Milyen megdöbbentő dolgokat lehet megtudni egy rappertől?
1: Wow. Engage-re is kijöhetett volna ennyirővel.
0: Na hoppá.
1: Vagy mint a Doom első része terhességi tesztre.
0: Illetve ugye van ez a nagyon vicces videó, amikor úgy fordít, tehát úgy egy olyan Doom változatot mutat be egy ilyen hacker, amiben a pi-nek, a matematikai pi-nek az értéke az nem 3.14, hanem egy másik szám. És a videót úgy nézhetitek meg, vagy ez úgy van fent ez az előadás, hogy non-euklidean doom. És érdemes megnézni. Tehát nincs sok értelme, mert olyan, mint hogy ilyen szaggatott, eltört, ilyen megrongált mágnes, magnószalagos, vagy ilyen mágnes kazettás ilyen változatban látnád a játékot, mert csak ilyen villanások, nem működnek a falak, nem tudom. De szinte végigjátszhatatlan, de pont ezt a kihívást lovagolja meg egy csomó ember, hogy na, csak azért is kijátsszák, és sikerül.
1: Aztán.
0: Őrület.
1: De hogy felmerül az, hogy egy ilyet lefejleszteni, ez gyakorlatilag, tehát hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy ez valami árci demózás, vagy pedig tényleg a technika és a matematika meghajlítása.
0: Szerintem ez az utóbbi. Ez a Chrono Trigger alap, meg ez a játék, Ez olyan szempontban nagyon érdekes, hogy ez szerintem egy kicsit vadnyugati játék, vadnyugatos. Mert abban az értelemben gondolom ezt, hogy nagyon sok világ keveredik, az ilyen időutazós részek, hogy vannak ezek a kristályszörnyek, vannak ezek a robotok, de vannak ilyen gólemszerű, ilyen fantasztikus középkorias, tehát hogy van benne sci-fi meg fantasy is. És milyen pazarul tükrözi mindezt, és sajnos nem vagyok zene szakértő, hogy itt most szavakba öntsem, hogy staccato, vagy nem tudom, de hogy a zenében ez a fúzió, az így, ez számomra ez teszi az egyik legjobb ilyen videójáték zenévé, ezt a Chrono Trigger zenét.
1: Mindig is úgy éreztem, hogy ez a Chrono Trigger vonal, ami tovább ment, az mondjuk az a Mother. Ennek a tovább fejlődése pedig egy kicsit a Undertale.
0: Valaki szeretett volna velem, és nem mint videójátékos műsor vezető társ és podcaster, hanem csak mint magánszemély beszélni az Undertale-ről. És ott megragadt a beszélgetés, hogy sose játszottam az Undertale-el.
1: Ja.
0: Úgyhogy most másodszor előkerül, lehet, hogy ez egy dologgá válik.
1: Hát az Undertale az egy dolog, igen.
0: Mármint úgy értem, hogy az egy dologgá válik, hogy én megnézem magamnak azt a játékot.
1: Na mesélj a Macrossról.
0: Jó.
1: Féle meha anime ez, és...
0: Figyelj, van aki szerint a Dio jó és a Macross. Én szerintem mind a kettő jó. Néztem sok Macross filmet mostában, meg ovát, originálisan videós animációt. Ez egyik legbizarabb szóösszetétel, vagy tudod, ilyen sok olyan kifejezés angolul, amit így értek, meg így oké, de mi az, hogy original video animation? Így nem értem.
1: Bacon Salonna.
0: Igen, köszönöm. Nem kérek. Vegetáris. De
1: ja.
0: Ez a műsor elkészítése során semmilyen állatnak nem esett bántódás.
1: Nem, abszolút nem.
0: Ja.
1: De azon kívül se.
0: Azon kívül se. És ez a trükkösebb, mert ezt nem tudja senki, de tudják, hogy betartjuk, de tényleg. 2025, vannak még úgynevezett ilyen elkötelező ötletek, elvi elkötelezések.
1: Ja, igen. Teljesen beteg a Macross, és nagyon durván ajánlom megtekintésre. Felmentek a YouTube-ra, a magyarul megtaláljátok.
0: Igen.
1: Az a címe, hogy az űrcsatahajó.
0: Igen.
1: De hogy magyar szinkronnal valamikor a 90-es évek elejéről egy VHS rippet találtak, brutális lézerezés, villódzás, űr, opera,
0: pipa, vadászgépek, pipa.
1: Színes hajú emberek. Igen.
0: És nem tudom, hogy a magyar nyelvű szinkron az mennyit ront, vagy javít rajta, de a Macross az tényleg egy nagyon-nagyon különlegesen ilyen fura találmány szerintem. Lehet, tehát nagyon fontos ezekben a skifi, japán skifi, nem tudom, nagyon fontos ezekben a körökben vitatkozni azon, hogy most akkor egy ilyen mecha robot az jó, hogyha tud repülni, vagy pont, hogy elrontja az egészet, hogyha tud repülni, és az a jó, hogyha csak más gépek szállítják, és nem tudom én, csak gyalogolni tud, ugye? A Macrossnál nem ez a kérdés. A Macrossnál az a kérdés, hogy és tényleg ilyen szempontból, akkor is érdemes megnézni, ha nem értesz vele egyet. De hogy itt arról van szó, tulajdonképpen úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy mindenféle űrhajók között is az opera áriák, meg a magas, de tiszta magas hangon éneklő, tiszta szívű lányok és fiúk szerelme az, ami számít.
1: Igen.
0: És ez valahol bolondosan hangzik, de hogyha megnézed ilyen nagyon komolyan megcsinálva, vagy akár játszol vele, hát... Szóval mindegy, sok mindent át kell gondolni annak szerintem, aki végignéz pár Macrost, akár úgy is, hogy 80, ez egy már több mint 40 éves dolog. Igen. És akkor a 80-as, a 90-es, a 2000-es, a 2010-es, a 2020-as években is egy kicsit más a hangsúly, de azért a fő elemek ugyanazok, és ezért nagyjából mindegy, hogy mikori vagy milyen ilyen Macrosszal találkozik az ember, számíthat mindazokra, amit elmondtál.
1: Igen. De hogyha belegondolsz, hogyha így a magas hangokról, meg gyerekről beszélünk, akkor most nyilván lebutított formában, de akár a Mighty Morphin Power Rangers-ben is találkoztál ezzel.
0: Igen.
1: Mert úgy hívták elő ugye a robotokat, vagy a izékat, a mehákat, az állatmehákat, hogy ugye furuljáztak a kardjukon. Kardfogú tigris, meg a fekete robotelefánt. Na mindegy, szóval nagyon érdemes próbálkozni, hogyha valaki nyitott az animére, meg a mélyvágásokra, a Macross.
0: Igen. És nem tudom, hogy te mit gondoltál erről a zenéről, amit hallottunk.
1: Hát ez full lehozta azt, amit gondolni kell.
0: Igen, igen. Egy kicsit ilyen... Tehát az az érdekes, hogy ilyen technósítva, vagy így digitalizálva, elektronizálva, talán egy kicsit el is vesz abból, amit amúgy egy filmen látsz, vagy átélsz, hogy így tényleg ilyen szimfonikus zenekar, és ilyen...
1: Hát az űropera,
0: igen, űropera
1: fogalma minden szinten kimerítve.
0: Igen, tehát valaki imádta ezt a Verdi, Puccini, nem tudom én kiket, de rájött, hogy mecha nélkül az nem ér semmit, viszont arra is rájött, hogy azért a Gundam meg a Power Rangers se ér semmit, ha nincs benne egy kis opera. És az öltözetek, tényleg a színes haj, az öltözékek, ez egy iszonyú merész művészi ilyen vízió, ilyen látomás volt, és szerintem sikere járt, vagy hát, hogy így van értelme.
1: Hát meg én főleg a 80-as évekbeli Macross, onnan néztem Ovákat, meg egy nagy filmet, és hát az tényleg az anime aranykora.
0: Igen.
1: Rajz szempontjából tényleg
0: az meg a más.
1: Brutál jól néz ki. Emberre alkott a lézerek.
0: Így van. Ki lézerezzük-e a füljárat, a hallójáratait a hallgatóknak még két számmal?
1: Szerintem simán. Itt az ideje.
0: Akkor tartsatok velünk, ahogy további eszképikus utakra evezünk.

0: Pikmin és Pumpkin.
1: Én és te.
0: Azt a paszta. Ez... Na jó, na mit hallottunk? Érdekes kis set volt.
1: Én...
0: Jó riffek, megfelelő tempók.
1: Én többet tudok most kérdezni, mint mondani szinte.
0: Azt a... Majd várjál, akkor kérdezek én. Mi az a Pikmin?
1: Na jó, igen. A Pikmin volt az első, amit hallottunk, a Pikmin 3-nak az egyik játékmódja kezdeni. Mi az a Pikmin? A Pikmin az egy kitalált karakter egy videójátékban, és egy címadó karakter, és mint a Legend of Zelda, a játék címében megnevezett, vagy tulajdon nevesített valaki, az nem a főszereplő. A Pikminek ilyen kis csírák, igazából, akikkel egy ilyen stratégiai játékban, mint a beosztottjaid, vagy valamilyen különböző feladatokat így elvégeztek, és akkor hogy így fel van nagyítva a természet, ilyen jaj, drágám, a gyerekek összementek, kicsit az a világ, ugye, hogy így rohadt nagy egy levél, meg mit tudom én, egy almacsutka rád borul, az ilyen halálos.
0: Na, az ilyen hangja.
1: Pontosan bogár élete, az ilyen hangja. És akkor kitaláltak egy olyan játékot, ahol egy ilyen miniatűr világban, vagy egy ilyen nagyon felnagyított világban, ilyen kis csíra figuráknak tudsz egy ilyen edzősíppal, ilyen... Tudod, ez a nagyon magas síp, amit az ilyen sport közvetítésekben látsz, azzal így tudod így, tehát így magadhoz szólítani ezeket a különböző színű és tulajdonságú kis csírákat, akik lerombolnak neked gátakat, vagy hazavisznek különböző, nem tudom én, találtárgyakat, meg ilyesmi. És... Nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve megvan, vagy pont 10 éve, a Pikmin 3 játék nekem, és most múlt héten újra beízítottam. Nagyon-nagyon élvezem, és ezt játszom éppen kifelé.
0: Csak gondolkodtam, hogy játszottam-e vele valaha, és így azon gondolkodtam, hogy talán DS-en lehetséges, vagy PSP, nem tudom, hogy PSP-re kijött-e.
1: PSP-re szerintem biztos nem jött ki, mert ez egy ilyen Nintendo-s...
0: Lehet, hogy emulátort futtattam a PSP-ben.
1: Hát jó, igen, úgy kijött. Úgy kijött.
0: Ja, szóval ahogy így mesélsz erről, amúgy én most itt teljesen fogalmatlanul hallgattam. Persze ismerem a franchise ilyen turistaként kb. És ahogy így meséltél, a kicsit olyan, mint a Studio Ghibli rajzfilmekben, vagy a Chihiro Szellemországban, tudod, ezek a parketta küszöbjei között ezek a kis sénszellemek.
1: Igen, igen, meg ami
0: így lehet így irányítgatni őket.
1: Ami a Vadon Hercegnében, a Momonosuke-ban is vannak.
0: Igen.
1: Hát ilyen kis, meg amúgy, igen, ez mindegy Ghibli-ben van, a Nausicaa-ban is vannak, igen, azok a kis, igen, szellemek.
0: És mint hogy azokat is valaki így tudná irányítani, építetni, leromboltatni vele dolgokat, megzavarni vele, kicsit ez a vonal jutott eszembe, tehát az is abszolút ilyen japán.
1: Ez egy nagyon, nagyon japán és japános dolog. Én azért ajánlom, mert ez egy tulajdonképpen egy valós idejű ilyen stratégiai játék, ezért azok a üdvözlöm minden is reflexeidet, amik örülök, hogy jól vannak, és nem betegek, vagy bármi.
0: Kösz.
1: Üdv a családnak, reflexék, és kellenek. És én pont azon nevetek, hogy mennyire rozsdásan játszom, vagy hogy mondjam, hogy így úgy tekintek most magamra, mint amikor sokat nyomkodtam a gombokat, és nagyon így nagyon gyorsan, meg precízen tudtam irányítani dolgokat, és most teljesen nem. Tehát úgy, mint hogyha tudod, így a saját nagymamát szelleme lenne így a kezeidben kb.
0: 12 éves éned, hogy milyen szinten picsáznál téged?
1: Így van. Az nagyon vicces, és szórakoztató. Úgyhogy a játékot egy kicsit nehezebb így végvinni, mert szükséges ez a típusú reflex, meg odafigyelés. De amúgy pedig egy nagyon izgalmas stratégiai játék, ahol tulajdonképpen az van, hogy ki kell találni, hogy hány milyen készségű ilyen kis Pikmin karaktert hol vetsz be egy ilyen óriási pályán, ahol van egy megadott feladat, de a környezetben nagyon sok minden más is van, meg sok minden el van rejtve, meg minden, és ilyen tulajdonképpen ez, amit a mai fiatalok úgy hívnának, hogy PvE, hogy ilyen player versus everything.
0: És ez hogy van, hogy van egy csapat Pikmined, és akkor azok különböző szekciókra lehet őket bontani, hogy ez erre képes, az erre képes.
1: Igen.
0: Ezt a csapatot a pályának arra részére küldöd, a másikat egy másik feladattól.
1: Így van, így van. És mint egy igazi ilyen valós idő stratégiai játék, magukat a Pikmineket is ki kell termelned, vagy tehát, hogy azokat is... Van egy ilyen növény, aminek a virága, vagy így a porzója az egy ilyen korong, egy színnel, meg rajta egy számmal. És akkor azokat a korongokat vissza kell vinnie a bázisra, tehát van egy bázis, mint egy ilyen Age of Empires-ben, vagy Starcraft-ban, vagy valami, van egy bázis, és az annál a bázisnál tudsz, ha minél több ilyen korongot visszaviszel, annyi újabb Pikmint kicsiráztatni a földből, akiket aztán magad köré sípolsz és odahozol, és akkor a színek, azok általában azt mutatják, mivel szemben ellenállóak, tehát a piros Pikmin az, bele tud menni a tűzbe. A vízben viszont meghal. A kék az a víz ellenáll a víznek, tehát a felé ellenálló, viszont nem bírja mondjuk a tüzet vagy az áramot, akkor a sárga az elektromosság ellen, és így tovább. És akkor van ezek az ilyen passzív, ilyen ellenállási képességek, és akkor vannak ilyen aktív képességek, hogy a piros az így erős, akkor az újabb részekben már van egy ilyen szürke, ami meg így nehéz, tehát hogy azzal meg így az egy ilyen másik, akkor van egy lila, ami így tud egy kicsit így nem is repülni, nem tudod, csak így a széllel így szállni, vagy így lengeni, mint amikor a Legend of Zelda-ban a kicsi Link mondjuk így egy ilyen levelet fog, tudod, és csak így ejtőernyőzik, és akkor őket, és akkor egyszerre 100, tehát ugyanúgy, mint tényleg egy stratégiai játékban, hogy van egy ilyen sereged, vagy van egy ilyen szám, hogy a seregednek 100 tagja lehet, és akkor lehívsz 10 pirosat, 10 sárgát, nem tudom mit, és akkor innentől kezdve pont úgy megy a játék, ahogy leírtad.
0: És hogy ér véget? Mikor nyertél?
1: Hát mind a három játékban van egy cél. Gyűjtsd össze a lezuhant űrhajódnak a szétszóródott darabjait, mondjuk.
0: De várj, akkor egy ülény vagy, aki csíráztatja ki ezeket a...
1: Igen, az a lényeg...
0: Ez az ember teremtése.
1: Hát egy kicsit ilyen bizarr, mert...
0: Azték templom.
1: Predátor film.
0: Ez full igen. Predátor.
1: Csak az egészből el van véve így a félelem, meg a vér, meg a nem tudom, és úgy néz ki, hogy egy nagyon aranyos kis karakter az Olimar kapitány, aki a Hokotata népnek a egyik ilyen felfedezője, valami baleset történik van az űrbe, és egy ismeretlen bolygón kényszerleszállásra kényszerül.
0: Wow.
1: És akkor össze kell gyűjteni a szét, meg kell javítani az űrhajót, és ez talál ilyen növényeket, amik élnek és követik őt. És ezek a Pikminek. Figyelj, nem egyszerű erről úgy beszélni, hogy ne a nyírőben kössek ki, de eskü, ez így van, és van értelme.
0: Ja, ez full elhiszem.
1: Talán el tudod képzelni amúgy, hogy kertészkedsz, és akkor kiderül, hogy... Tehát nem, nekem egy kicsit ez a rabszolga viszony így fura benne, vagy nem tudom. Viszont mint stratégiai játék nagyon-nagyon jó, meg izgalmas. Rohadt jó az, amikor egy adott feladatot többféleképpen is meg tudsz helyesen oldani, és ez a játék erre lehetőséget ad.
0: Aha.
1: éppen. Na. És hogyha meghalnak, akkor egy ilyen kis csíra, ilyen nagyon töpörödött kis csíra szellem száll el belőlük. Aztán. Szívszorongató.
0: Dianetika.
1: Igen.
0: Szientológia. Figyelj, minden propaganda.
1: Minden propaganda. Szerintem a Pikmin az valószínűleg egy ilyen húsevőknek a propagandája.
0: Oh.
1: Mert hogy így a növényeknek is ugye életet adnak, és ezzel azt mutatják, hogy figyelj, bármit megeszel. Az igen. Rossz. Tulajdonképpen mi volt az, ami téged megfogott a te számodban, amit játszottál? Mi az a játék? Johnny Pumpkin Jack, vagy Pumpkin Jack Joe, nem tudom mi a játék címe. Én bevallom neked őszintén, nem ismerem ezt a játékot.
0: Ezen nem lepődöm, mert bocs, nem úgy.
1: Nem, abszolút jogos.
0: Nem, abszolút azért, jogos. Mert nem első vonalas. Tehát erről a játékról tudni kell, hogy na mindegy, ennek a címe az, hogy Pumpkin Jack, ez egy, hát hogyha van olyan, hogy Souls-like játék, akkor ez Medieval-like.
1: Aha, értelek, játék. Értelek.
0: Tehát így egy az egyben gyakorlatilag a Medieval worship megy 100%-os, mindenféle újítás, ötlet,
1: nélkül.
0: Minden nélkül, viszont teljes szívvel, ahogy így.
1: Aha.
0: Tehát, hogy valaki, mintha akart volna magának csinálni még egy medieval játékot, csak mondjuk egy kicsivel könnyebbet, vagy nem tudom. Tehát, erről azt kell tudni, hogy ez egy fejlesztős játék, amúgy indie.
1: Uh-huh. És a zenét is a fejlesztő írta?
0: És a zenét is a fejlesztő írta, úgy, mint a Stardew Valley.
1: Voli, igen.
0: Majd egyszer, igen.
1: Azt majd játszhatjuk is akár.
0: Az, fú, de jó lenne.
1: Az vicces jó. Lenne. Okay, Lamba.
0: Okay. És hát egy ilyen ebben az esetben ilyen tökfejű harcossal vagy, és akkor mész a szokásos helyeken, a bányába, a temetőbe,
1: kastélyba,
0: a lápon, mit tudom én, és akkor kinyírod az ilyen zombi hollókat, meg a mindenféle ilyen denevérszet, tehát tudod.
1: Ennek a számnak az a címe, hogy a múmia, the mummy. Múmiákat is ölsz?
0: Hát ez a vicc, tehát hogy ilyen van egy múmiás pálya, és ezt azért találtam érdekesnek, mert hogy hallgattam nyilván ennek az egész játéknak az OST-jét, és még sosem találkoztam olyannal, hogy a múmiának legyen kifejezetten Halloween-i zenéje, és így gyakorlatilag így ötvözve lett ebbe a trackben a Halloween-i hangulat is, az ilyen egyiptomos, arabos zenei megoldások, amivel tényleg még sosem találkoztam.
1: De én se, és ezért mondtam az elején, hogy több kérdésem van, mint mondani valami.
0: Igen, és ez így nagyon érdekessé tette számomra, hogy nem is a játék szempontjából, mert arról tényleg ezen kívül nem lehet mit mondani, hanem hogy sikerült az, hogy az ember, nem tudom, végigjátszott egy, nem tudom, ennyi időt, és még sosem találkozott ezzel, meg eleve látott 1000 filmet,
1: igen,
0: látott 1000
1: semmiben nincs ilyen.
0: És sosem merült az fel, hogy akkor hogy néz ki az ilyen klasszikus szörnyek közül a múmiának az ilyen halloweeni hangokba való megjelenése. És akkor ez így full le van hozva,
1: igen.
0: És először találkozol vele. Szóval ez így, valami érdekes
1: volt. Ez egy bombasztikus választás volt. Egyszerre emlékeztet engem az Árkádok alatt parapéntek műsoraira.
0: Ja.
1: Meg emlékeztet arra a típusú kalandvágyra, ami a szerkesztőket, meg minket mindig is jellemzett, tehát hogy a járatlan utat a jártért nem hagyjuk el. Kedves hallgatók és kedves videó Kojima, 7 perc maradt a műsorból, úgyhogy az utolsó kilépő zenei blokk következik.
0: Ez outro, vagy még utána jön a beszélünk? Vagy
1: ezután már nem beszélünk. Hát okay. Lehet, hogy beszélünk utána, hogy,
0: csak,
1: de
0: csak
1: hogy
0: senki nem hallja.
1: Csak nem fogja ellenni senki.
0: Ha egy erdőbe recsen a fa.
1: Na igen.
0: Akkor azt, ha nem hallja senki, akkor az recsent?
1: Igen, ez egy híres filozófiai ilyen kérdés. És szerintem szerintem ezt meg kell emészteni, hogy erre mi a jó válasz.
0: Ja.
1: De lehet, hogy ez egy beugratós kérdés, és nincs is jó válasz, csak sose, mindig túl komolyan elkezdtem gondolkodni rajta.
0: Nem, ezen soha nem lehet elég komolyan gondolkozni.
1: Tehát én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk, vagy beszélnénk utána, mert a műsor idő a végére jár, az összes vendég itt volt, az összes szám és betétdal elhangzott, és mint minden rohadt szórakoztató éjszakai ilyen tévéműsor, ez a műsor is csak ennél jobb hangulatban és nagyobb dínomdánommal fog visszatérni a következő
0: ilyenkor alkalmon. Ilyenkor van az, hogy tudod, hogy a show műsornak minden szereplői összegyűlik, és a végén a stáblist alatt így beszélnek, meg táncolnak, meg ölelkeznek.
1: Igen, abszolút ez jön.
0: Ez jön.
1: De ezt elronthatjuk, vagy feldobhatjuk egy furcsa számmal.
0: Ja, figyelj, én amúgy mostanában a legélénkebb videójátékos tapasztalásom manapság az a jó öreg Fortnite.
1: Na.
0: Ez van, így élek.
1: Amíg, figyelj, jó papó, vagy na, tehát hogy holtig tanulsz. Tehát,
0: igen,
1: hogy...
0: igen, úgyhogy shout out a Faszklánnak.
1: Na.
0: Tudja, aki tudja.
1: Na,
0: szóval érészemről a Fortnite menüzene fog lemenni, az OG, és ennyi, és kész.
1: Én pedig ezekre a hosszú és nehéz ilyen karácsonyi vásárokra, műsorokra, programokra tekintettel egy nagyon-nagyon nehéz játéknak a egyik nehéz feladványának a zenét, La Mulanából hozom be a kompaszt.
0: Életemben nem hallottam még róla.
1: Na, hát akkor ez lesz a kölcsönös házi feladatunk. Egy Pumpkin Jack és egy La Mulana, vagy egy, nem, vagy, bocs, egy Pikmin és egy, vagy nem, hogy, na igen. Szóval szóljon akkor hangosan a Fortnite. Fortnite soha nem érhet véget. És én pedig akkor ez a La Mulanából nyomnám ezt a tracket, számot, találkozunk hamarosan, óriási virtuális ölelés az egész árkádok alatt videójátékos közösségnek.
0: Szegasztok!
1: Szegasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.
0: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt a lakmacsos. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Létrási vizes barlang. Az 1980. évi Karszt és Barlang első félévi számában publikálva lett, hogy a kiemelt jelentőségű létrási vizes barlang az 5300-as barlangkataszteri területen Bükk-hegység helyezkedik el. A barlangnak 5372/2 a barlangkataszteri száma. Az MKBT dokumentációs bizottsága a helyszínen el fogja helyezni, a többi kiemelt jelentőségű barlanghoz hasonlóan, a barlang fémlapba ütött barlangkataszteri számát. A barlangkataszteri szám beütéséhez alapul szolgáló fémlap ugyanolyan lesz, mint a többi kiemelt jelentőségű barlang fémlapja.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
2: Tekfelhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Igor Stravinsky életútja. A tavaszi áldozat, melynek premierje a zene által megosztott közönség soraiban hatalmas zavargást váltott ki, átalakította a jövendő zeneszerzők ritmus szerkezetről alkotott képét, és egy elképzelt ősi Oroszország pogány szertartásairól alkotott víziója máig elbűvöli hallgatóit.

0: Lachmacun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacun Rádiót az italműhely támogatja.